0: Jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződése, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárca vezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett volt. Augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Valaki felmászott egy tehervonat egyik kocsijára Rákosszentmihály állomáson, ám mivel a MÁV ott dolgozó alkalmazottai észrevették, azonnal áramtalanították a felső vezetéket, így az ismeretlen nem kapott áramütést, írja a cég vezérigazgatójának bejegyzése alapján a Telex. Az illető nem sérült meg, leugrott a szerelvényről, majd elmenekült, de később elfogták a rendőrök. A mostani eset mindössze alig több mint két héttel azután történt, hogy tragikus balesetet szenvedett egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány, akik Budafokháros vasútállomáson másztak fel egy vagon tetejére. Mindketten súlyos égési sérüléseket szereztek a magas feszültség miatt. A fiú a helyszínen életét vesztette, a lányt kritikus állapotban szállították kórházba, miután teste 70%-a megégett. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész kíjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Attisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Sulyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt. Jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződés, hogy közösen rövid időn

0: után a napokban az Országos Diák Tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegátjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárcavezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Valaki felmászott egy tehervonat egyik kocsijára Rákosszent Mihály állomáson, ám mivel a MÁV ott dolgozó alkalmazottai észrevették, azonnal áramtalanították a felső vezetéket, így az ismeretlen nem kapott áramütést, írja a cég vezérigazgatójának bejegyzése alapján a Telex. Az illető nem sérült meg, leugrott a szerelvényről, majd elmenekült, de később elfogták a rendőrök. A mostani eset mindössze alig több mint két héttel azután történt, hogy tragikus balesetet szenvedett egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány, akik Budafok-Háros vasútállomáson másztak fel egy vagon tetejére. Mindketten súlyos égési sérüléseket szereztek a magas feszültség miatt. A fiú a helyszínen életét vesztette, a lányt kritikus állapotban szállították kórházba, miután teste 70%-a megégett. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
3: Nagyot szól. Csajó!

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Sulyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt. Jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződése, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott.

0: tehervonat egyik kocsijára Rákosszent Mihály állomáson, ám mivel a MÁV ott dolgozó alkalmazottai észrevették, azonnal áramtalanították a felső vezetéket, így az ismeretlen nem kapott áramütést, írja a cég vezérigazgatójának bejegyzése alapján a Telex. Az illető nem sérült meg, leugrott a szerelvényről, majd elmenekült, de később elfogták a rendőrök. A mostani eset mindössze alig több mint 2 héttel azután történt, hogy tragikus balesetet szenvedett egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány, akik Budafokháros vasútállomáson másztak fel egy vagon tetejére. Mindketten súlyos égési sérüléseket szereztek a magas feszültség miatt. A fiú a helyszínen életét vesztette, a lányt kritikus állapotban szállították kórházba, miután teste 70%-a megégett. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 20-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyírjes üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez minden éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyírjes továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Ifjabb Révész Lászlót hallják.
3: Igen, nagyon sok szép emlék jött föl, nagyon sok emberrel találkoztam, akikkel esetleg évek óta nem. Nagyon örülünk neki, hogy a 40. Palóc triatlon megrendezésre került. Ez egy hihetetlen nagy munkát igénylő éveken keresztül feladat. És én köszönöm a szervezőknek, hogy ezt évről évre megrendezik. A versenyzőknek, hogy eljönnek. Én azt gondolom, hogy Balassagyarmatnak ez egy fontos esemény, és hát nagyon bízom benne, hogy tovább fog menni ez a szép hagyomány. Ez egy ikonikus helyszín, egy festői környezetben van. Most már inkább beviszik a városba nagyon sok helyen a versenyt, aminek megvan a saját milliója. Én azt gondolom, hogy egy ilyen csodálatos helyszín, mint a Nyírjes, egy fenyvesi erdőbe, természetes tóba,

0: Viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a fölnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számolt be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Bamsleresett tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahar Pesz Nép Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-ig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre, a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentést tevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Sikeresen szerepeltek a balassagyarmati Badisz VSM motorosai a hétvégén. Többek között a Nógrád sipekiek által Kunmadarason megrendezett 24 órás veterán megbízhatósági versenyen. A csapat 471 kört tett meg egyetlen járművel a 3950 méter hosszú pályán. Ezzel kategóriájukban a legjobbak lettek.
1: Időjárás.
0: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 20-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyírjes üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik Józseffel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez mindenki éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyírjes továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Ifjabb Révész Lászlót hallják.
3: Igen, nagyon sok szép emlék jött föl, nagyon sok emberrel találkoztam, akikkel esetleg évek óta nem. Nagyon örülünk neki, hogy a 40. Palóc triatlon megrendezésre került. Ez egy hihetetlen, nagy munkát igénylő éveken keresztül feladat. És én köszönöm a szervezőknek, hogy ezt évről évre megrendezik, a versenyzőknek, hogy eljönnek. Én azt gondolom, hogy Balassagyarmatnak ez egy fontos esemény, és hát nagyon bízom benne, hogy tovább fog menni ez a szép hagyomány. Ez egy ikonikus helyszín, egy festői környezetben van. Most már inkább beviszik a városba nagyon sok helyen a versenyt, aminek megvan a saját milliója, de én azt gondolom, hogy egy ilyen csodálatos helyszínen, mint a Nyírjes, egy fenyves erdőbe, természetes tóban megvalósítani az úszást és erdőbe futni, az mindig egy unikális jellegű valami, úgyhogy ezért is szeretnek idejönni a versenyzők.
2: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi-szigetek blog oldalon. A behelyezésben azt

0: mellett még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Bamsleresett tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahar Pesz Nép Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-ig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentést tevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Sikeresen szerepeltek a balassagyarmati Badisz VSM motorosai a hétvégén. Többek között a Nógrád Sipekiek által Kunmadarason megrendezett 24 órás veterán megbízhatósági versenyen. A csapat 471 kört tett meg egyetlen járművel a 3950 méter hosszú pályán. Ezzel kategóriájukban a legjobbak lettek.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
0: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztú térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Jó reggelt kívánunk minden megafonistának, Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig a Megafon mikrofonjánál. Olyan csak Ádámat halljátok, indítjuk a mai napot is, nagyon köszi, hogy itt vagytok. Egészen 10-ig számítunk rátok mindenképpen, Karvaj Sanyival, mert hogy ő is itt van. Jó reggelt, Söndör, hello!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! A Hold napját ünnepeljük a mai napon. Július 20-a hétfő van, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Nyilván ez majd olyan 3-7 magasságában ki is fog derülni, hogy miért ünnepeljük a Hold napját. Nézzük, hogy július 20-án hétfőn kik is a névnaposok. Az Illések, aztán az Eliana, Elton, Jeromos, Margaréta, Marietta, aztán Soraya, soha nem hallottam ezt a névnapot, tehát Isten éltesse őket, na meg persze a születésnaposokat is nagy-nagy szeretettel köszöntjük, remélem mindenki jól van, magunk mögött tudva a foci VB, drága uraim, arra kérlek titeket, most nyilván elhanyagoltuk a hölgyeket, a mai nap lepjétek meg őket egy szál virággal, vagy akár a kedvenc sütijükkel, mit kérve bocsánatot a sok-sok mérkőzésért.
4: Nekem van egy csomó olyan csaj, és most megint nézték a meccseket. Tehát, hogy nyilván azért ez főleg egy pasi orientált történet, de én beszélgettem csajokkal, akik
5: mi is néztük folyamatosan. Sőt, amikor olyan volt, hogy én már mondjuk még itt az elején voltak meccsek, amikor mit tudom, 2-3 meccs,

0: is volt, aha, mert én szinte az összeset láttam. Volt, hogy az elején mondjuk egy-egybe bele szúnyókáltam.
1: Hát de igen, mert ugye időátállás azért az későn vannak ezek.
0: De volt, hogy Anita végignézte.
1: Na, hát azért mondom. Én nekem ez teljesen kimaradt a különféle lakás állapotok miatt, de hát gyerekek, ez van. Majd 4 év múlva tudunk róla megint beszélni.
0: Én már most beírom a naptárba, hogy szóljak neked, hogy 4 év múlva foci VB.
1: Jó van. Na, mivel fogunk ma foglalkozni? Egyrészt lesz nekünk egy hát imádott tanárúrunk, mégpedig ugye Hegedűs Szilárd, aki a BGE PSK docense, aki tudja, aki nem, az nézzen utána, én nem fogom most ezt ilyen hosszan elmondani, de a lényeg, hogy a Szilivel fogunk beszélgetni arról, hogy mi van ezzel a forinttal, mert a múltkor a híreimben is benne volt, meg én is utána néztem, hogy itt több szakértő is azt mondja, hogy el kellene kerülni a forintnak a további erősödését. Úgyhogy eddig az volt a baj, hogy hát nagyon gatya a forint. Bizony, ugye eddig az volt a baj, hogy nagyon gatya a forint, valamit kell csinálni. Most meg már az a baj, hogy túl jó a forint, tehát hogy itt vannak azért ilyen A-B-s verziók, úgyhogy én is ezt a kérdést tettem fel, hogy mi van. De beszélgetünk erről majd vele, ezzel nyilván remetesszük azt, hogy ez pontosan mit akar. Aztán, igen, hírtattunk egyébként róla a sport rovatunkban, a sporthírekben, de azért nyilván nem megyünk el amellett, hogy kicsikét tudjunk beszélgetni Kerék Botonddal, aki olyan fiatal srác, egy fiatal rally srác, balassagyarmati srác, és ugye gyakorlatilag kvázi friss jogsival tolta végig most ugye visszatért Salgó rally, ugye az első Salgó challenge-et. Ugye itt nem egy olyan nagy horderejű rally volt, mint ugye régen az elmúlt években ugye az OB-ban is, hogy akkor több etap, meg több helyszín, hanem ilyen Tarján kazár vonal volt. De a bot itt rajthoz állt, 2-3 kategóriában is, és hát iszonyat sikereket hozott a ladával. Úgyhogy a botival beszélgetünk maga mai napon egy picit arról, hogy akkor mi van, hogy van, és hogyan tovább. Úgyhogy nagyjából így állunk össze. Örülünk, hogy itt vagytok. 0-30-5-66-22-62, erre tudtok üzenetet küldeni, és akkor az első meg a slágerrel indulunk is.

Szomorú aktualitás, kedves hallgatók. Igen, tehát tudom, hogy hétfő és 70-es évek, de mai napon született Chris Cornell, aki ugye többek között az Audioslave-nek az énekese, és hát még bőven itt lehetne közöttünk, mert hogy csak 62 éves lenne. Ugye 2017-ben Hunyter ugye önkezével vetett véget az életének. Nem tudunk elmenni szó nélkül, legalábbis én mellette, mert egy iszonyatosan nagy tehetség volt Chris Cornell, úgyhogy egy-két érdekesség jön az Audioslave zenekarról, aki még nem ismerné ezt a szupergrupot gyakorlatilag, úgyhogy belehallgatunk az egyik legjobb nótájukba, a Like a Stone-ba, erről is lesz majd egy-két infóm, meg persze magáról az egész zenekarról.

0: iszonyat tosa jó hangja volt Chris Cornell.
1: Nagyon. És tudod, mit hallok ki a dalból? Nem értem nyilván a szöveget, a fájdalmat.
0: Na, hát mindjárt meglátjuk, hogy rá trafáltál, kedves anyikám. 2001-ben alakult az Audioslave, egy igazi szuper csapat volt, egy ilyen szuper grup történet, akárcsak mondjuk anno a Cream, mert hogy ugye Chris Cornell a Soundgarden énekese összeállt ugye Rage Against the Machine 3 tagjával, Tom Morello-val, Tim Comerforddal és Brad Wilkkel, és hát egy nagyon sikeres szuper csapat volt, mert ott több mint 8 millió lemezt adtak el világszerte. Ugye eredetileg Civilian lett volna a nevű, már így is vették fel a demókat, de aztán kiderült, hogy van egy ilyen zenekar, úgyhogy végül az Audioslave mellett döntöttek, és ugye az első lemezhez, amelyen ez a dal is tartozik, 21 nótát tettek össze 19 nap alatt, tehát iszonyatosan pörgött az egész sztori. A második lemeznél még ennél is gyorsabbak voltak, mert hogy volt olyan nap, amikor két új dal is megszületett, tehát nagyon-nagyon-nagyon jól tudták tolni. És ugye a Like a Stone, amit hallunk, az egyik legismertebb dala a zenekarnak, nem számít biztos lágernek, ugye mégis ez lett a zenekarnak a legismertebb szerzeménye, és mai napig ugye gyakorlatilag a rock klasszikusok között van, és hát bizony azért lehet érezni benne sajnos, hogy valóban azért nem éppen egy boldog dal, ennek ellenére sláger lett belőle.

0: Amit hallottok, ugye az gitár. Tehát sokan kérdezték, amikor a lemez megjelent, hogy hát ott szintik vannak-e benne, de nem, mert hogy Tom Morello nem ilyen DJ effekteket, meg szintiket,
1: tényleg olyan hangzása.
0: Szintiket használ. Hanem most hirtelen akartam, hogy ez a valami, is tudom, melyen effekt ez, mert már olyan régen használtam, nekem egyszer volt egy ilyen, tényleg ez gitár effekt, hogy ilyeneket ki lehet belőle hozni. Ami még egy olyan érdekes történet a zenekarral kapcsolatban, hogy 2005-ben történelmet írt a Kubában, ugyanis az első amerikai rockzenekar lett, akik nyilvános szabadtéri koncertet adhattak Kubában. A havannai ingyenes koncertre 50 000 ember tudott ellátogatni, úgyhogy nagyon klassz volt. És 6 évig működtek, 3 sikeres stúdiólemez, 2017-ben összeálltak, de még ugye ugyanebben az évben elhunyt így gyakorlatilag több, nem mint Chris Cornell, és ugye több fellépése már nem kerülhetett sor. Úgyhogy tessék hallgatni Audioslave nótákat, mert iszonyatosan jók.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek újra, és ugye visszautalunk a 6 órási kezdésünkre, mert hogy Karvas anyikánk azt mondta, hogy a mai nap az bizony a holdnapja, és hát azért a holdnapja, mert hogy a mai napon először lépett ember a holdra, és hát igen, ha itt lenne Norbi, akkor mondaná, hogy nem. Pár nappal ezelőtt is valami hasonló ilyen űrös sztori jött, és hát itt a Nórival először beszélték meg azt, hogy akkor Nóri az hisz benne, Norbi nem hisz benne. Mindenesetre a mai napon 69-ben, július 20-án ugye Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11-jel rácuppant a holdra. Aki hiszi, hiszi, aki nem, nem, ha kap, eszik. Maki, ha kap, eszi.
1: Én se hiszem egyébként.
0: Nem, te sem?
1: Nem, Norbi oldalán állok.
0: Jó, van, hát most én mit tudok ezzel csinálni? Semmit.
1: Te hiszed?
0: Hát, nem. Én hiszem, én hiszek a tudományban. Azt nem tudom aztán, ugye, és ezt a Nóri is mondta, hogy honnan tudjuk, ugye, hogy utána nem voltak. Tehát érted, az más, hogy erről beszélünk, meg a NASA ezt így kommunikálja, de lehet, hogy voltak, csak nem tudunk róla. Igen, oké, egy kicsit konteós a szaga, de mindegy. Oké, mit tudunk még a mai naphoz pattintani? Hát elhunyt Dózsa György 1514-ben, ugye a parasztháború katonai vezetőjeként a mai napon. Hát igen, ugye ott azt mondták, hogy ott azért elég komolyan szétszincálták őt. Ugyanakkor én utána olvastam különféle forrásokból, és ugye azt mondjuk, hogy akkor Dózsa, és akkor szép paraszt, és akkor utána meg ugye a húsából az emberek lakrámoztak, mert rátették a tüzes trónra. Nem tudom. De azért megérte a pénzét. Megérte hát a pénzét Dózsa, mert ő is ott csinálta a fesztivált. Tehát, hogy megint nem fekete, mert megint nem fehér történet. Tessék utána nézni. Nem volt azért ez egy ilyen, azért nem tudom. Tehát, hogy egy
1: szent... szent általános.
0: Igen, csak nem úgy, ahogy valóban lett volna. Tehát nem tudom, azért remélem, hogy szétdörrentik a natot olyan szempontból, hogy arról szólnak majd most már a történetek, amiről tényleg kéne, bár szerintem ez nem fog megtörténni. Zárójel bezárva. Na, jó van, régi Nógrád előttünk, úgyhogy boncolgassunk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1985-ös a Nógrádunk, és hát drága Gere Józsinkkal tudunk egy picit beszélgetni, mert hogy láttam abban a cikkben, pontosabban ebben a Nógrádban egy kis felhívást, reklámot, amely arról szól, hogy moped és kerékpár vásár a balassagyarmati és salgótarjáni járműboltokban. Riga moped 1000 forinttal, szovjet kemping kerékpár 500 forinttal olcsóban kapható, amíg a készlet tart. És akkor balassagyarmati helytörténészünk itt van a vonalban. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Na, és akkor ez egy ilyen, annó ez egy ilyen elengedhetetlen, vagy egy ilyen megállíthatatlan ajánlat volt, és akkor ilyenkor mindenki szaladt be, vagy már azért mindenkinek volt legalább egy kemping kerékpárja, meg egy Riga mopede. Hogy volt ez akkor?
3: Hát nem szaladtak be, itt szerintem épp az a probléma, hogy feltolódott a készlet.
0: Aha!
3: Ugyanis maga a Rikobot tett meg a hasonlóan a balti államokba gyártott Verhovina, az híres volt a csapnivaló minőségéről.
0: Aha.
3: És hát ugye a szovjet kempingkerékpár, hát az se volt egy népszerű dolog, mert ugye ami az igazi volt, az a Csepel kempingkerékpár, az fogalom a mai napig is, egy Csaba kerékpár például. De a szovjetek, hát ugye ők beleadták az anyagot rendesen, no, legalább másfélszer olyan nehéz volt egy szovjet kempingbinga, mint a magyar. Szóval nem volt népszerű, ráadásul valamilyen külkereskedő ekkortájt, valami pótot csinálhatott Jugoszláviával, mert megjelentek a jugoszláv kemping kerékpárok, egy egységes ilyen dínósárga színbe voltak, és pofártlan olcsók voltak, úgyhogy még a Csepelt se vették, hát így gyarmaton is elterjedt ez a jugoszláv kemping kerékpár. Volt is itt egy ilyen tréfa kis munkahelyemnél, mert többen is vettek belőle, és akkor azzal jártak, tehát a bicikli parkoló az sárgított a jugoszláv kerékpártól, és akkor hát az egyik kollégát ugratták, azt mondták neki, hogy figyelj, én középvezetőknek a anyagos fogadni ilyen biciklit, mert már elrendelte, hogy jár ilyen bicikli, menj el a XY alakoshoz, és akkor kérd el a te járandóságbrigád. Hát elment a szerencsétlen kicsitve jól betötés lett az egészből.
0: Nagyon jó!
3: Úgyhogy, szóval ez már a szovjet termékeknek a kifutása volt. Ugye azért ne felejtsük el, hogy volt az a 20 dolláros határnyitás, amikor ugye
0: lehetett valutával behettél, igen.
3: Nyilván nem kempingkerékpárt és nem mopedet hozott be a nép, de azért megjelentek a nyugati termékek, és már valahol a sarokban, ott a Spitzen, ott volt a Schwinn Cseppel. Ugye a Cseppel kerékpárgyárt megvette a Schwinn nevű jó ember, és átdolgozta a bringákat, meg nagyon jó minőségüket kezdett gyártani. Szóval ebből kifolyólag a szovjet bringák, meg a mopedek, hát nem igazán, ugye a Simpsonok nagyon jó minőségbe.
0: Hát most aranyárban mennek, így van.
3: Most van, jaj, hát nem igaz. Néhány év alatt a használt piaci áruk 10-szerese, tehát most már 600 ezer forintja is láttam. És ugye az a baj, hogy ugye az S50, S51 ennek meg minden változat buherálják össze-vissza, buherálták az emberek, tehát alig van eredeti, tehát feltették az ennek a hengerét az S-re,
0: négysebességet,
3: össze-vissza annak kutyóval, tehát vadászni kell az eredeti állapotúra. Enduro, hát az Enduro ne beszélünk, hát az a csúcs, ugye, azok voltak a legdrágábbak, legkevesebbet is hoztak be belőle, de ottán a legpofásabb Simpson volt az S.
0: Igen, jól lesz egyébként, hogy volt egy ilyen mondás, hogy Riga moped drága kincs, jó, ha van, de jobb, ha nincs. Valami ilyesmi volt annak.
3: Ahogy mondod, így ugye? Van. Igen.
0: Ez mindent elárul egyébként, ez a kis elszólás. Vagy
3: hogy... Riga moped gyors és fürge, erre farag rá az ürge.
0: Meg nem hallotta, jó, ez is tetszik egyébként. Jó, csodás, robogjunk tovább holnapra. Jó, és akkor beszélünk a holnapi témáról. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Szervusztok.
0: Szia, mi pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti nyíries üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez mindenki éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyírjas továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamsleresett tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Súlyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt, jökköreit ideiglenesen Volstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződ

0: Szászló térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Ezek voltak a hetes hírek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, azoknak is, akik most ébredtek, a Megafont hallgatjátok, benne pedig a startmenüt ezen a szép reggelen, és hamarosan az első témánk jön. Sanyika, jó reggelt kívánok neked is, szia!
5: Jó reggelt neked, és persze a hallgatóknak. Mindenkinek szép hetet kívánok, akik esetleg nyaralnak. Jó nyaralást, jó pihenést. Az úton lévőknek jó utat kívánunk. Július 20-a hétfő van, és remélem, hogy velünk tartotok egészen 10 óráig. Viber számunkra ingyenes 0-35-66-22-62.
4: És akkor a zenék után jön az első témánk. Egy picit a pénzzel, a forinttal fogunk foglalkozni. Már is mondjuk majd, hogy miért.

0: Pénz, tehát keres hallgatók, ezzel foglalkozunk ebben az órában, és hát nagyon szerencsések vagyunk, meg azért egy picit ti is mondhatom ezt szerintem nevetekben, mert hogy van nekünk egy docensünk, mégpedig a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi számviteli kara, hogyha most hirtelen akartam mondani, lehet, hogy rosszul mondtam, majd kijavít egyébként Hegedű Szilárd, nekem mindig az van odaírva, hogy BGE PSK docens. A lényeg, hogy a drága Szilink, tehát vele tudtunk az elmúlt években is többször beszélgetni arról, hogy van ez a mikrogazdaság, meg makrogazdaság, el tudta nekünk magyarázni azt tényleg, hogy mi van, és hogy van, mi az infláció, stagfláció, defláció, minden, tehát hogy amikor ilyen bajok voltak, akkor vele picit beszélgettünk, és eszembe jutott most a Szili, mert hogy talán a híreinkben is volt, és én is utána olvastam arra, hogy hát nem jó az, hogy ennyire erős lett a forint.
1: Én ezt nem akarom... nem tudom értelmezni. Hát eddig minden hírek mindig arról szólt, hogy akkor jó a gazdaságnak, ha erősödik a forint. Hát most meg az ellenkezőjét állítják, ez nekem olyan felfoghatatlannak, és nem is nagyon értem. Annon május második felében ugye nagyon-nagyon gyors ütemben elkezdett emelkedni a forint, hát most mitől például az euró árfolyama is nagyon lecsökkent, és hál' Istennek most is azért egészen jól tártja magát.
0: Igen, 350-nek
1: környékkel. De ne feledd, hogy május környékén 400 forint fölött volt 1 euró, most meg tényleg ilyen 350-360 környékén mozog, nyáron pedig annó megszoktuk, hogy akkor volt mindig is a legmagasabb az euró, mert nyilván mentek nyaralni, stb. Az emberek, több volt a váltás is, és hát nem akarom ezt, nem is tudom értelmezni, bocsánatot kérek.
0: A gazdaság egy nagyon összetett dolog, amihez egyébként teljesen hülyék vagyunk. Nagyjából az átlagpolgár. Tehát, hogy ezt meghallod egy cikkben, és azért emelkedtek fel a szemöldökeim, akkor azt kezdem, mi van? És aztán utána egy picit utána gondoltam, ugye, hogy egyrészt, amikor az van, hogy tudod, infláció van, és akkor ezért töltött, akkor mennek föl az árak, bemész a boltban, akkor ezért megy föl a kenyér, töttörö. Viszont ugye most, hogy nincsen és erősödik ugye itt a forint, nem nagyon látod azt, hogy ugye azt kommunikálták itt a különféle boltok is, hogy hát a infláció követően pakolni kell rá az árakat, ugye nem tudom én éppen a szolgáltatások is ugye most akkor korrigálják már a havidíjakat, meg nem tudom én mi.
1: Igen, 4%-kal emelték a mobil szolgáltatók
0: akár,
1: is, mint július 1-jét.
0: Viszont most ugye áprilistól mondjuk mostanáig, ugye most kb. 2021-es szintnek felel meg a forint árfolyama, akkor miért nem mondják azt, hogy így akkor, ja, egyébként erős akkor a forint, akkor csökkentjük az árakat szépen-szépen mindenhol, mert hogy akkor te érted, tehát hogy ezt meg nem kommunikálják. Tehát ez is egy érdekes kérdés.
1: Mindig van mivel megmagyarázni.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés.
1: Gondold el, hogy amikor az euró csökkent május végén, akkor ugye elkezdett lemenni az üzemanyagok ára is. És most lent van az euró, és most is ugye múlt héten is mennyivel 14 forint emelkedett a benzin.
0: Jó, azt szerintem megint más. Ne hozzuk be a benzin, mert a benzin az szerintem megint egy más mechanika szerint működik.
1: Most tudják, mire fogni.
0: Nem, ott a brand olajártól kezdve mindentől függ. Tehát ott nem csak arról van szó, hogy erőse a forint, mert nem, az teljesen más, ezt ne keverjük bele.
1: Hanem miben azt... vetted észre te, rendszeres vásárló, hogy bármi is olcsóbb lett volna mondjuk az elmúlt hetekben?
0: Az, hogy nem nézem. Mert meg kell...
1: Nem is tűnik fel.
0: Meg kell vennem.
1: Jéven,
0: és nem nézem, érted? Tehát nem tudok vele mit csinálni. Na, mindegy. Beszélgetünk erről minden Hegedű Szilárd docensünkkel, pontosan azért, mert hogy itt a kisvállalkozók szempontjából is gond van, mert hogy ugye ők exportra dolgoznak, és akkor ott nekik nem jó, tehát hogy viszont meg most jónak kéne lennie, úgyhogy ezt rendbe fogjuk tenni, és Hegedű Szilárddal fogunk mindjárt erről beszélgetni.

0: Számtalan kérdés röppent fel a dalok alatt is közben, és csak ti ezt nem hallottátok, ugye abban a témában, ami most minket foglalkoztat, hogy akkor most forint, euró, erős, nem erős, infláció, árak, ide, oda, jó ez, nem jó ez. Karvaj ez teljesen megkavarodott, azt el kell mondanom nektek, hallgatók.
1: Igen.
0: Itt az előbb is ezt hallottátok, de a zenék alatt is itt traktált engem mindenfajta kérdéssel. Igen, azért ez foglalkoztathatja az ember tényleg, hogy lehet azt hallani mostanság innen-onnan, hogy el kellene kerülni a forintnak a további erősödését. Tehát, hogy nem jó az, hogy ennyire jó lett a forint. És ugye átlag emberként fölteszünk a kérdést, hogy akkor mi van?
1: Ugye?
0: Eddig ugye az volt, hogy infláció, mennyire rossz a forint, és ugye már nagyon nem is volt még soha, és akkor itt ez halál, és minden, és gatya az egész, és különben is. Aztán bedörrent itt, nem tudom, hetek alatt 3-50 környékére, és most már azt mondják a szakemberek, hogy hát már ne legyen már jobb, mert ez nem jó. Tehát igen, én arra is gondoltam, és arra is beszélgettünk itt a dalok alatt a Karvasanyival, hogy ennyire erős forinttal jobban fogok járni, és olcsóbb lesz, hogyha lemegyek Horvátországba. De tényleg.
1: Egyébként igen.
0: De tényleg. Tehát, hogyha jól manírozol, tehát, hogyha egy ilyen átlagot veszel.
1: Már hová mész külföldre, akkor olcsóbban tudsz jó, akár szállásokat is.
0: Nem biztos azért, hogy mondjuk a dánoknál izé lesz, nagyon olcsó lesz minden Balatonhoz képest, de mondjuk egy Balaton-Horvátországot, hogy nyaralásban mész, akkor lehet, hogy már jobban fogsz járni, és erről is szóltak a hírek, hogy a balatoniaknak ez nem tesz jót, hogy ennyire erős a forint, mert hogy akkor inkább, hogyha kóperálsz, akkor lemész a horvát tengerpartra, és akkor pénzben jobban fogsz kijönni. De hogy akkor beszéltünk ugye arról, hogy akkor most az infláció követő áremelések, mondjuk bent a boltokban, akkor most, hogy már ilyen erős a forint, akkor ezt visszakövetik esetleg ezek a hiper, meg szupermarketek, és emellett...
1: Nem.
0: Igen, és ugye emellett a vállalkozások is elkezdtek egy picit, hogy mondjam, törni a fejüket, mert hogy nem jó az, főleg azok a vállalkozások, amelyek ugye exportra termelnek, hogy nem jó az, hogy ennyire jó a forint, és ennyire jó az a valuta most. Úgyhogy rengeteg a kérdés, ezért is van nekünk egy szakértünk, egy szakmai segítségünk, Egedő Szilárd, aki hát nekem ugye Balassagyarmaton itt ismerősöm, ugye együtt fiataloskodtunk is, meg benne voltunk az éjszakába is, közös galérivel. Hát azóta már egyébként ő igen, lehet, hogy én még nem, de már ugye komoly úriember lett, és ugye a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem pénzügyi számíteli karának docense, és tudunk a Szilivel erről beszélgetni. Szili, jó reggelt! Szia, üdvözlünk a műsorban!
2: Szép jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: Szia! Na akkor tegyük ezt akkor tényleg rendbe, és akkor kezdjük el tényleg azt, hogy akkor most mi van? Mert hogy örülnünk kéne, ugye örülünk Vincent, hogy akkor 3,50 környékén van az eurónk, ugyanakkor azért itt akár ott nézzük a szolgáltatásokat, az árakat mondjuk az élelmiszerboltokban, akár egy horvát tengerpart történetet, akkor mondjuk a balatoniaknak már ez nem jó, a vállalkozásoknak is nem jó, tehát, hogy itt arról szólnak már a hírek, hogy valahogy meg kéne akadályozni, hogy ennél jobb legyen a forint, mert akkor nem lesz itt, akkor itt baj lesz. Na honnan induljunk, Szili?
2: Hát szerintem onnan kezdjük, hogy ugye minden vonatkozási pont, én a diákjainknak mindig azt szoktam tanítani, amikor megkérdezik, hogy örülünk Vincent, ahogy feltetted a kérdést, mondom, az attól függ. Tehát minden nézőpont kérdése, és nagyon-nagyon szépen felvezetted azt, ami jól leírja a helyzetet. Tehát magyarul ez a fajta árfolyam alakulás, ez nem mindenki számára kedvező. Elmondom, hogy kinek nem jó. Tehát például nem jó egy vállalkozónak, ahogy említetted, aki mondjuk például exportra termel. Sajnos olyan túl sok ebből nincsen, de aki van, annak nagyon örülünk, hogy van, mert nyilván a hazai GDP-hez jelentős hozzáadott értéket képes produkálni. Na most, ha azt vesszük, kiszámláz mondjuk egy 100 000 eurós tételt valakinek, amiért megdolgozott, amiért már melósok beletették az időt, pontosabban a munkavállalók, tehát elköltötte rá az áramot, igénybe vett szolgáltatást, ezek a forintban vannak megszabva, viszont ugye ő kiszámlázza, még tudom én, a német partnerének 100 000 euró értékben. Ugye korábban, amikor mondjuk volt ez 420-as árfolyam is, de mondjuk vegyünk egy kedvező pillanatot, mondjuk egy 400-as árfolyam, akkor gyakorlatilag keresett rajta 40 millió forintot. 40 millió forintot.
0: Igen.
2: Na most abban az esetben, hogyha mondjuk a mostani árfolyammal nézzük, akkor megkeres rajta 36 millió forintot. Tehát már mindenki van fizetve, a munkásoknak a bére, stb. Viszont ugye a bevételi oldalon 4 millióval kevesebb fog csilingelni, ami nyilván nem esik jól, tehát magyarul kapásból rontja az ő pozícióit, ez milyen hatást gyakorol. Ugye az államra szintén hatást gyakorol ez a dolog, hiszen ugye gyakorlatilag ugye ennyivel kevesebb profit fog adózni, tehát ennyivel kevesebb lesz maguk adott esetben a társasági adó alapja. Hiszen ugye az egy profit adó, tehát onnantól fogva minél kisebb a profit, ugye annál kisebb lesz maga az adóteher is.
0: Oké, ez tiszta. Akkor nekik tehát ez nem jó.
2: Nem jó. Aki importál, tehát például mondjuk olyan tevékenységet végez, amiben mondjuk Magyarországon nem gyártják le, sajnos elég sok van, tehát ugye az átlagos árualapnak a 65%-a az import. Ő viszont marhára örül a dolognak, tekintve, hogy olcsóbbá vált neki a beszerzés, tehát neki meg nő a profitja. Tehát itt nyilván egy ideális gazdaságban ki lehet hozni úgy a meccset, hogy egyik nyer, másik veszít, és akkor kb. Nullára jutunk ki, de nyilván a gazdaság működése az nem ennyire egyszerű történet, tehát nem egy ilyen libikókát kell képzelni, hogy hopp, most én vagyok fönt, most te vagy lent, és akkor most nekem jó, neked rossz. Alapvetően, tehát ez a fajta árfolyam, ez most nem attól van baj valójában, hogy most ez 360, 320, 480, hanem egy nagyon-nagyon gyors ütemű változás.
0: Értem. Tehát, hogyha
2: valaki elkészítette az üzleti tervét, beárazta mondjuk egy 400 forintos árfolyamon, és mondjuk exportál, ő viszont rágja a körmét rendesen, hogy úristen, hát akkor hogy fogom kihozni az év végére a matekot. Tehát alapvetően a gazdaság szereplőinek, hogy mondjam, nem feltétlenül az árfolyamnak az értéke számít, mert hozzá tud szokni. Relatíve gyors. Tehát a gazdaság az elég gyorsan tud adaptálódni, gyorsan tud reagálni a helyzetekre. Valójában a gazdaságnak az lenne jó, hogyha lenne egy adott sáv, amiben belül tólig határba mozogna az árfolyam. Nyilván, hogyha mi eurót akarunk, akkor ez a követendő cél. Tehát, hogy valahol meg kell szabni egy bizonyos árfolyam értéket, és attól plusz-minuszba maximum 10-15%-ot lehet eltérni, különben be kell egy banknak, tehát ez lesz majd az euró bevezetésnek az egyik fontos kritérium, az árfolyam stabilitás. Tehát valójában itt az árfolyam kérdése, ami ugye maga a cikk, amire utalsz, annak van egy másik olvasata is, hogy miért lenne fontos, hogy annyira azért most már ne javuljon a forint árfolyam, ugye most lesz megállapítva a különböző uniós támogatásoknak a árfolyam értéke. És nagyon nem mindegy az, hogy most milyen árfolyamon fogják kiszámítani.
0: Aha, hát
2: nyilván a gazdasági érdek azt kívánja meg Magyarországon, hogy minél magasabb legyen az árfolyam, mert nyilván akkor ugye az euróban megállapított Európai Uniós támogatási összeg annál magasabb lesz, és hát gyakorlatilag kvázi egy árfolyam nyereséget lehet elérni. Ha alacsonyan lesz megállapítva, akkor erről az összegről lemondunk, és ugye nyilván itt azért
0: kevesebb
2: milliárd euróknál sok ezer milliárd forint, vagy több száz milliárd forint
0: számít. Igen,
2: lehet a differencia, tehát ezért nem mindegy az, hogy most akkor mennyi az
0: annyi. Szili, még csak azt mondom, hogy megy az időnk, hogy akkor térjünk rá akkor a másik oldalra, és mert a Sanyival is beszélgettünk arról, hogy akkor oké, most már jó lett a forint, akkor ha bemegyünk a boltba, akkor látnunk kellene egyébként azt, hogy ugye az a kommunikáció, hogy akkor igen, infláció volt, infláció követő áremelkedés, mondja, behozták az árstoppot, az árréstoppot, stb. De hogy akkor most már, hogy ennyire pacek a forint euró, akkor most már nem menne ildomos mondjuk azt, hogy akkor na, gyerekek, akkor kommunikáljuk, hogy akkor figyeljetek, ennyire jók vagyunk, akkor most már megyünk visszafelé szépen lassan.
2: Hát ugye az a helyzet, hogy ugye nyilván a cégeknek a vezető testületeiben nem politikusok ülnek. Szerencsére teszem hozzá. Tehát ők mit láttak? Eddig azt látták, hogy hát van egy bizonyos fokú árfolyamstabilitás, meg még ránk hozták ezt az árstoppot. Hát lehetne árat csökkenteni, de valójában ott azért veszteségeket szenvedtünk el rajta, hát akkor tartsuk egy kicsit ugyanott. Na most ez nagyjából és egészében több dologtól függ, leginkább a vállalati üzletpolitikától. Tehát lesznek majd olyan cégek, akik azt mondják, hogy na látjátok, ennyivel olcsóbb lett a forint, akkor innentől fogva Igen. Lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy hát figyelj, egy kicsit föl tudunk lélegezni, hogy ennyi sok különböző intézkedés után most egy kicsit magunkhoz jövünk, és eszem ágába sincsen nekem csökkenteni az árakat. Tehát lehet egy ilyenfajta politika is. Én sajnos, meg mondjuk engem erre kondicionáltak, hogy pessimista legyek, én inkább ez utóbbi forgatókönyv mellett fogok gondolkodni. Igen. Alapvetően azért az a vállalkozásoknak a gondolkodás módja, hogyha csökkennek az árak, azt azért lassabban próbálják beépíteni, amikor áremelkedés van, akkor meg, ha a piaci körülmények lehetővé teszik, akkor meg egyből
0: átállítják. Oké, figyelj, nekem ez tök jó, és fogunk egyébként még utálod majd, hogyha jönnek a hírek is, meg a minden másokkor, meg a Sanyival erről beszélgetni, mert ugye kaptunk olyan álláspontokat, vagy olyan reflektor irányokat tőled, Szili, amiből azért, hogy bele lehet gondolni jobban, és akkor nem biztos, hogy egyből elkezdesz majd azon hüledezni, hogy akkor bár, hát most ennyi volt, most akkor ennyi, és akkor miért nem megy lejjebb, úgyhogy ez köszönöm, mert egyébként ez egy fontos dolog volt. Jó, még egy záró gondolat, igen, hogyha van, mondd, mert lejárt az időnk.
2: Persze, természetesen, tehát ezek, hogy mondjam, közgazdasági összefüggések, meg közgazdasági megfigyelések, nem azt jelenti, hogy mindegyik cég feltétlenül így fog reagálni rá. Mondom, lesznek, ilyenek lesznek olyanok is, tehát nem szeretném, hogy senki magára vegye ezt a dolgot, tehát nem ilyen jellegű dolog van, nem ostorozni akarom a cégeket, csak nagyjából az empirikus tapasztalati, meg ugye az elméleti megfigyelések általában erre engednek következtetni. Csak ennyi kis csillag alatt szokták mondani.
0: Egy kis lábjegyzetbe. Igen, jó van.
2: Így van.
0: Docens úram, nagyon köszönjük. Bár erről lehetne nyilván rengeteget beszélni, de hát most ennyi volt az időnk.
2: Máskor is állok rendben.
0: Keresünk még, ezt akartam mondani. Köszi, Szili. Szép napot nektek, minden jót. Köszönjük. Szia, szia.
2: Minden jó. Sziasztok.
0: Na, és akkor ezt átbeszéljük mindjárt, majd kedves hallgatók. Jó, meg a slágerek és a hírek után, amit ugye hallottunk a tanár úrtól.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyíries üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajthozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez minden éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyíries továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamslerese Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Súlyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt, jökköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződése, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére.
3: Időjárás.
5: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát tanultunk a tanár úrtól, mert hogy ugye hol erős a forint, hol nem erős a forint, ugye erről beszélgettük az előbb, Hegedű Szilárddal, és hát tanulságos volt az esanyagokat, és végighallgattad, sok igazság volt benne, sőt, csak igazság volt benne szerintem.
1: Hát van, bár mondjuk azon nem tudok egyet érteni, hogy persze értem, hogy egy nagy cégnél az jó dolog, hogyha majd erősödik újra, vagy hát, hogy gyengül a forint. Én gazdasági hátterét értem, de nyilván mint felhasználó, vásárló nem értek ezzel egyet.
0: Azzal na most melyikre gondolsz? Melyikre gondolsz pontosan most? Mert ez hát sok mindent érintett a Szili.
1: Amikor azt mondta, hogy egy bizonyos árban ugye eldöntötték, hogy meg amikor annyi volt éppen az euró, meg a forint, ugye, és akkor úgy megkötötték az üzletet, és amikor meg már mondjuk exportra kerül valami, akkor meg már teljesen más, így akkor ő neki egy vállalkozónak nagyobb lehet a vesztessége, és hát nyilván a balatoni árakban sem tudok egyet érteni, meg hát nyilván az üzletekben sem, hogy nem tudnak az árak csökkenni, és hogy nem is értem egyébként, hogy ezt a gazdasági versenyhivatal miért hagyja, hogyha erősödött a forint és marha jó, akkor miért nem tudnak a termékek, az árucikkek olcsóbbak?
0: Hát elmondta egyébként a Szili, ugye, hogy ugye eddig volt egy árrés toppunk, tehát ugye veszteséggel tudta eladni az adott, nem tudom én, élelmiszerbolt, vagy bárki a cuccot. Tehát meghatározta azt a kormány, hogy a csirke farhát, az mit tudom én, 300 forint legyen kilója, ugyanakkor ő meg ezt be tudta volna beszerezni, stb. És hogy legyen rajta valami nyereség, akkor mondjuk ez neki 400-ig kellett volna adni, hogy gyakorlatilag ugye valami nyereség legyen belőle, amiből tudja fizetni az alkalmazottakat, rezsiket, adót, mindent.
1: Üzemanyag.
0: Igen. Na most, hogy ezt megszüntették, vagy megszűnt ugye erre az árstop történet, és az infláció sincsen most már, és hogy az euró is gyakorlatilag most alacsony, tehát ők most tudnak keresni azzal, ugye, hogy jó a forint, és azért nem fogom akkor árat csökkenteni, mert ugye ami eddig jött kiesés, és nyelték be folyamatosan a veszteséget, azt valahogy kompenzálni kéne, és visszahozni vagy nagyobb mérlegre egyensúlyba az egész sztorit, és éppen ezért nem fognak most az erős euró ellenére árakat csökkenteni. Ezt meg lehet egyébként érteni. Vagy majd fognak, de lassabban. Tehát azért volt jó a Szilivel beszélgetni erről, mert mögé tudtunk látni ennek az egésznek, hál' Istennek, én azt mondom, és azért jó ebbe belegondolni, hogy ne kezdjünk ebbe puffogni, hogy akkor hanem azért itt azért ilyen mechanizmusok vannak mögötte, úgyhogy mindig szeretek a docens urunkkal erről tárgyalni, úgyhogy még felpattam majd egy-két kérdés ezzel kapcsolatban, akkor majd ez is téma lesz. Most pedig a zenékkel megyünk tovább. Látom.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi Szigetek blog oldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon zátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építménycsarnokkal szemben található, de a hordalék a sekély mederben egészen a helyi révállomásig. Legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a fölnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Maharpesz név Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-éig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre, a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentést tevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegátjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárca vezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. A tegnap befejeződött labdarúgó világbajnokságot követően a sportágba vetett bizalom megerősítését célzó egyeztetés megkezdésére szólított fel az Európa Tanács főtitkára. A diskurzusnak, amelyet Ellen Brandset harmadik félidőnek nevezett, meglátása szerint arról kell szólnia, hogy miként lehet megvédeni a futballt a növekvő politikai, pénzügyi és szerencsejátékok okozta nyomástól, valamint a rasszizmustól a 2030-as VB előtt.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.

0: Várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
2: Nagyot szól.
4: Jó rádiózást, jó utat mindenkinek, tessék vigyázni mindenkinek magára, jó? Gondolva itt a múlt heti szendehelyi történetre is, mert hát már megint
5: volt. Sok a baleset, volt, nagyon
4: volt, nagy. Igen, volt halálos baleset a múlt héten a szendehelyi szerpentínen. Igen, hát az egy kemény, nem szóval kemény rész, de hogyha ott az ember nem figyel, akkor nem figyel. Igen, sajnos.
5: Na. Meleg van, türelmetlen.
4: Nem, hogy pont az volt, hogy esett az eső, tehát hogy azért nem.
5: Ja. Az meg a másik, azt tudjuk.
4: Azt hiszem, az volt ott a történetnek az egyik problémája, de mindegy, úgyhogy óvatosan vezessetek, és örülök, hogy itt vagytok velünk. Ha bárkinek bármi téma ötlet, jó, akkor megafon.fm@megafonfm.hu. És innen is köszönöm egyébként Szandai Attilának, hogy felhívta a figyelmet a témára. Ugye vele bingizek én most, és csináljuk a lakást meg hasonlók, és akkor azért neki is van egy kis dobbanás a rally iránt. És figyeltem én egyébként, hogy itt ugye volt most az első Salgó challenge, ugye visszatért egy picit a rally, amiről mi is egyébként hirdettünk a híreinkben is, meg én imádtam is, és hát mondta nekem az Attila, hogy akkor foglalkozunk ugye itt a Guriga Rally Team-mel, ugye a balassagyarmati kis csipet csapattal, mert hogy itt van nekünk a kerékbotond, aki hát egy roppant fiatal ember, 19 éves, nem tudom, valahogy így, és egy kvázi friss jogosítványra rendelkező srácról van szó, aki három kategóriában is rajthoz állt ezen a challenge-en, és hát brutálisan jól szerepelt, mert hogy ugye a túragéposztályban egyhatosoknál első lett, a Lada kupában egyhatosoknál is szintén első lett, még ugye egyel nagyobb géposztályban a 2000-esben is, bár ugye az hogy mondjam, ő aztán egy hattal indult, de kipróbáltam egyébként a 2000-esben is, ott meg a második helyet szerezte meg, úgyhogy a gyerek nagyon tolja, és nagyon jó. És mondta nekem az Attila, hogy akkor mondom fel, nem is tudtam, hogy akkor itt izé, mert hogy én beszélgettünk, csináltunk interjúkat annó a kerékékkel, emlékszem rá, amikor ott voltak, és ment ugye itt az OB mellett, ugye voltak ilyen klasszik futamok, meg a ladás futamok, meg nem tudom, de hogy itt a fiatal trónörökös, az már itt csapatja a történetet, úgyhogy beszélgettünk a Botival mindjárt, mert hogy tényleg egy óriási rally ünnep volt Salgótarjánban ez, mert hogy ugye a rendes OB, ami volt itt azért az elmúlt években, én gyakorlatilag minden évben kb. Ott voltam, és onnan tudósítottunk. Az egy nagyon jó történet volt, ugye volt, amikor Salgótarjáni belvárosi szakasz volt, de hát mondjuk, te is tudod, hogy mennyire jó a rally, tehát te is ültél hát, benne, olyan, és csapattad.
5: Sőt, vezettem is, tudod.
4: Azért mondom, hogy csapattad, nem tudom, itt a kazári vonalak voltak, akkor itt Vizslás környékén is volt repesztés, tehát hogy talán arra Márkháza fel is volt, nem is tudom pontosan,
5: mert emlékszem. Jó, mert sokan szeretik
4: arra. És azt akartam mondani pont, hogy az mindig mentek is, és volt neki húzó ereje, volt neki közönsége, vagy nem tudom, a Cered Zagyvaróna vonalon is tényleg mindenki újongott, és akkor ezt nem tudták most megszervezni egy pár évig, és akkor most ugye visszajött, megcsinálták a hétvégén, egy pár hétvégén ezelőtt az első Salgó Challenge-t, ami csak egy szakasz volt, ugye Kazár Salgótarján, de hogy van iszonyat rally ünnep volt, mert hogy mindenki ki volt éhezve arra, hogy akkor legyen rally, és hát a Botiék is gondolom alig várták már, hogy menjenek és tudják csapatni a ladával, úgyhogy beszélgetünk vele majd mindjárt a terveink szerint, és egy kis élménybeszámolás és ilyesmi fog majd következni, úgyhogy pár dal és kerékbotond a vendégük.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi szigetek blogoldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon szátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építménycsarnokkal szemben található, de a hordalék a sekélymederben egészen a helyi révállomásig. Legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a földnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahar Pesz Nép Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-ig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésével előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárcavezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett volt. Augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. A tegnap befejeződött labdarúgó világbajnokságot követően a sportágba vetett bizalom megerősítését célzó egyeztetés megkezdésére szólított fel az Európa Tanács főtitkára. A diskurzusnak, amelyet Ellen Brandset harmadik félidőnek nevezett, meglátása szerint arról kell szólnia, hogy miként lehet megvédeni a futballt a növekvő politikai, pénzügyi és szerencsejátékok okozta nyomástól, valamint a rasszizmustól a 2030-as VB előtt.
2: Időjárás.
1: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
1: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk, és egy, hát tényleg rosszul mondtam, az előben nem 19 éves fiatal srácról van szó, egy 17 éves fiatal srácról van szó, aki most szerezte meg a jogosítványát, és ugye jövő februárban lesz majd 18, és aki egyébként iszonyatosan jól teljesített az elmúlt Salgó Challenge-en, és ugye hát három kategóriában túragéposztály 1-6, Lada Kupa 1-6, meg Lada Kupa 2000-esben, ugye az első kettőben első lett, a másodikban meg második, és úgy gyakorlatilag, hogy csak odament, és így kipróbálta magát, hogy hát már rég vezetett, már rég rallizgatott azért így óvatosan.
1: Arany szívem.
0: Ennyi, és kész. Na, ez Sanyikám azért, ez milyen, mi?
1: Hát ez tényleg profizmus, és nagyon jó sofőr lesz belőle, meg nagyon jó ralli is, tehát tényleg előtte a jövőt, és azt gondolom, hogy na, ha valakire őre fel lehet nézni.
0: Abszolút, és most valaki kapásból írja azt, hogy nem halljátok, hogy Sanyi milyen szarul szól, de halljuk, viszont azért igen, tehát ugye mivel az otthoni stúdióból van, és vak, így nehéz azért kooperálni, hogyha valami elszáll, úgyhogy elejek lehet, hogy ez most így lesz, meg a következő napokban is így lesz, nem tudjuk még pontosan, ez van, ezt kell szeretni, én innen nem értek hozzá. A technikus kollégák azok rajta lesznek majd, de ennyi. Na, úgyhogy Botinak óriási, szerintem ez egy jövő van a gyerek előtt így, nem? Tehát, hogy ennyi, beleszületik egy ilyen rallis családba, és értől kezdve nyomta, mint az állat, és megvan az első, meg a két első, meg egy második hely, és akkor tök lazán, ugye, hogy hallottad te is, egy kicsit visszafogottam még, de nagyon rock'n'roll lesz ez, gyerekek, nagyon rock'n'roll lesz. Igen, el kell mennünk már rallira, Sanyika, már olyan rég voltam én is. Nagyon rég voltam én is.
1: Jó,
0: mikor voltál? Mikor voltál utoljára egy ilyen rallin?
1: Hú, hallod, szerintem több mint 10 éve.
0: Komolyan?
1: Komolyan.
0: Hát az, de szomorú egyébként. Az elég szomorú. Igen. Na, úgyhogy igen, ahogy ugye elmondta, hogy óriási volt a hangulat, ugye még rákérdeztem, aki most tekerne ránk, mert hogy ugye egy jó pár évig így nem volt Salgó rally, nem tudták megszervezni különféle akadályok meg egyebek miatt, és ugye most egyfajta népünnepé volt, tehát hogyha ott lettél volna, meg én is annyira nem csodálom, mert hogy tényleg egyébként ki volt éhezve rá a társaság, mert azért nekem, nem tudom én, a hanyas 60-as vagy 70-es években gyökerei vannak, vagy lehet, hogy kicsit később, nem tudom pontosan, de hogy tényleg régi.
1: Képzeld, de meséltem én azt neked, amikor mentünk Egerrallira, és akkor volt, hogy én álltam le a Kővári Barna autójával.
0: Igen?
1: Ott a dobótéren, és akkor este is mentünk haza, ugye akkor kezdődött a Salgó Ralli, mert ugye Salgótarjánban volt akkor a vége, Szeredi Gyors, stb. És hallott, le voltak sátorozva arra a hétvégére,
0: azaz,
1: ahol mentén az emberek.
0: Azaz, így kell ezt egyébként
1: felállítva, és iszonyatos tömeg volt végig mindenhol.
0: Igen, úgyhogy azért, meg jó, hogy van egy olyan csapat, aki azért gondolkozik abban, hogy a Salgó Rallit akármilyen vonalban, vagy akármilyen rendezésben, de azért meg legyen tartva most már évről évre. Úgyhogy reméljük, hogy egyre több kerékbot is interjút fogom majd csinálni itt a reggeli műsorban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyíries üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez mindenki éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyíries továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamsleresett Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Súlyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt, jökköreit ideiglenesen Volstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződés, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére.
2: Időjárás.
4: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
4: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztú térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
1: Nagyot szól.
5: 9 múlt, 3 perccel megyünk bele a délelőttbe, azt lehet mondani, megafonisták. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, reméljük, hogy a meló jó. Ha nem, akkor azt tegyétek valahogy jobbá. Mi is próbálunk segíteni, majd mindjárt jó kis megaslágerekkel.

0: Igen, mit tömmel a hatóra.
1: Jó, oké, okay, mondjuk a pékeknél azért más az időszámítás, de hát na, oké, okay, ne nyissunk.
0: Na, minden. Az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, és ti is érezzétek jól magatokat. Jönnek a megaslágerek, és azonnal érkezik Varga Bíró Tamás.
1: És azt hiszem, hogy klasszikolni fogunk majd, de mindjárt kiderül.

0: Na, itt is vagyunk, és akkor barangoljunk mindenfelé, mindenféle téma.
1: Barangoljunk be.
0: Innen is, onnan is, Varga Bíró Tamás, hello!
1: Hello neked is, hello nektek, kedves Kékalán hallgatók. Seth Wheeler 1891-ben találta fel, és na, tessék, ki volt Seth Wheeler?
0: Azt mondom, hogy színész, de most már akkor nem.
1: Seth Wheeler, egy feltaláló, innovátor volt. Nem tudom, miért nem állnak világszerte minden városban szobrai. 1891-ben találta fel és szabadalmaztatta egyedülálló találmányát, a perforált toalettpapírgurigát. Seth Wheeler, a mi hősünk, a mi névtelen hősünk, és az emlékezet kitörölte.
2: Azért ez... Szegény Seth.
1: Ugye? Ugye? Tehát, hogy hát nem tudom. Azért letett valamit az asztalra. Na jó, nem az asztalra, de az asztalhoz köze van. Amit az asztalra letettek, ő annak az újra feldolgozásával foglalkozik.
0: Szép is ez.
1: Szép is ez. Igen. Ne jóba hagyjuk. 1962-ig, na most figyelj, basszus, ezt nem hittem el. Mondom, én többször leellenőrzöm ezeket, hogy ilyen... És... Áó! Hogy nem haltunk még mi ki emberek? Hát, mondom, jó? 1962-ig az amerikai nukleáris rakéták semmilyen kóddal, sem számzárassal, sem egyébben nem rendelkeztek. Itt gyakorlatilag bármelyik pilóta vagy technikus aktiválhatta a rakétát. A jogosulatlan indítás megakadályozása érdekében aztán a kormány elrendelte kódzárak felszerelését a fegyverekre. A hadsereg viszont titokban szabotálta ezt a parancsot a támadási sebesség növelése érdekében, és 15 évre a 0000000000 jelszót állította be egy olyan arzenálra, ami az egész emberiséget képesett volna kiirtani. 8-0, tudjátok, mint a banki...
0: A középső.
1: Egészen 1973-ig ez így volt. Még a disznóbőrben is így volt. Még a vietnámi háború kezdetén is így volt.
0: Azt lehet, hogy valami, tehát simán valami berúgott, érted?
1: Várjál!
0: Főparancsnok, az kettő, őrnagy, vagy bárki.
1: Bárki. Arra a sétál egy izé, aki
0: Koncita, viszi a... takarító.
1: Söpri a izét, a rakétahangárt, meg mit tudom én. Nyomjuk meg ezt a gombot. Uff! 1973-at értek át a többfaktoros digitális kódolásra. Ugye akkor ott már volt digitális...
0: Akkor egyszerre kulcsot is elfordítja.
1: Minden. Analóg és digitális. Meg, mit tudom én. Ilyenkor már ez van. A vicc az az, hogy egyes források szerint 15 szovjet gémet ezért kivégeztek. Mert ugye kémkedtek Amerikában, sikeresen megszerezték a rakétaindító kódot, de a Kremlben nem hitték el nekik, hogy ez 8-0. Úgy gondolták, hogy a CIA beszervezte őket, ők már kettős ügynökök, hát jó, nem voltak benne biztosak, de hát ezzel lenne a legjobb a tarkólövés.
0: Szegénykém!
1: Hallod, életük kockáztatásával megszerezték, hogy 8-0-val lehet indítani a amerikai atomrakétákat, aztán kaptak érte egy főbelövést. Nem a Szovjetunió hőse, meg hősváros, meg mit.
0: Rá vannak valahol kaparva valami szibériai placon.
1: Hát lehet, hogy most már ezért valami... De nem, mert az oroszok azok nem igazán nagyon törődnek a rehabilitációval. Annyi hősük van, hát minden nap keletkezik hősük. De vajon miért veszítették el az épp eszüket a 19. században a világító tornyok őrei?
0: Nem megőrültek?
1: Megőrültek. Igen. Na, kezdjük ott, hogy a pontos navigáció biztosításához ezeket a forgófényű világító tornyoknak a lámpáinak szigorú villanási frekvenciákat kellett betartaniuk. Ugye, hogyha például a térképen azt szerepel, hogy egy bizonyos világító torony 20 másodpercenként villan, akkor a mechanizmusnak, az ezt működtető mechanizmusnak biztosítani kell ezt a pontosságot. A 20 másodpercenként villant, kiszámolják, abból ki tudják számolni ugye a távolságot, hogy éppen hol vannak. A legzordabb időben is. Igen ám. De ahhoz, hogy a lencseforgása egyenletes és egyenletes legyen, minimális súrlódással történjen, egy folyékony higanyból készült körkörös pályában úszó platformra szerelték. Folyékony higanyban úszott ez a lámpa, a lámpának a feje. Hát a higanygőz. Megőrültek. Kihullott a hajuk, a foguk, stb. Egyesek azt hitték, sokáig azt hitték, hogy a villanások, meg a tudom én, nem. A higany. És akkor most jön egy csavar a történetbe, hallottad-e azt már, hogy bolond, mint egy kalapos? Nem hallottad. Ez Angliában egyébként, vagy angol száz nyelvterületen, ez egy élő mondás, bolond, mint egy kalapos. És ha visszaemlékszel, hogy az Alice csoda országban abban volt egy kalapos, aki bolond volt. Bolond, mint egy kalapos. A 19. századi kalaposok is higanyoldatokat használtak a nemesz kezelésére. Megbolondultak. Megbolondultak. Beleürültek a saját szakmájukba, ezért bolond a kalapos az Alice Csodaországban című könyvben.
0: Na hát!
1: Megint tanultunk valamit.
0: Igen, apu.
1: VBT már megint megtanított minket valami okos, értelmes dologra a kékonárban. Na kérem szépen! A férfi karórákat eredetileg arra találták ki, hogy a csukló belső felén hordjuk. Ez volt a karórá, a férfi karórá. Miért mondom ezt? Azért, mert a karóra a 19. század végéig csak női kiegészítőnek számított, valamire való férfi nem vett fel karórát, láncon hordott zsebóra volt a férfi viselet. Egyes helyeken, például ugye ilyen brit főúri környezetekben, stb. Ez a hagyomány még mindig dévik, hogy bizonyos öltözékekhez mondjuk nem illik, például frakhoz. Frakhoz nem illik, frakhoz láncos zsebóra illik, ott is van a helye egyébként. Smokinghoz már igen, pedig annak is ott van a helye a smoking mellényben, de például a frakhoz nem illik van. Ezt tudtad?
0: Nem.
1: Nem tudtad, ugye?
0: Érdekel? Nem nagyon szoktam olyan közegbe járni, ahol frakkot kell.
1: Pedig az a macskák réme.
0: Vagy a smokingot.
1: Hát igen, igen. Régen annyit beszélgetünk erről Lillával, mert hogy viszonylag sokat járunk operába, hát ő durván, mert ott dolgozik, de hogy én is, amikor úgy meglátogatom néha. Régen csak frak. Még csak smoking sem.
0: Én emlékszem rá, amikor Norbival elmentünk a Karmára egy pár éve.
1: Igen.
0: És akkor ott tudod, hogy akkor mi a
1: dress code.
0: A dress code, hogy akkor hogy is, hogy nagyon érdekes kavalkád volt, mert
1: bármi.
0: Láttam olyat, aki nagyon, tehát hogy tényleg
1: egy kicsit
0: Downton Abbey-ből jöttek
1: azt
0: volna.
1: Azt már kinézték, érted? Sajnos.
0: Én próbáltam ilyen, nem tudom, ilyen sportos, elegáns vizébe, valamibe, de egyébként én is tarul éreztem magam, tehát nem azt mondom, hogy ízében mentem ilyen nagyon lezserbe, de hogy így, hogy igen, és akkor előpont beszélgettünk hazafele, hogy mi a jó, mert akkor, hogyha az opera egyfajta nem tudom, úrimúri kiváltság, tudod, és akkor neked fel kell öltözködnöd szépen, frakban, stb., akkor mondjuk kvázi az egyszerűbb népet kiszered ebből a
1: igen.
0: Kulturális közegből, érdekes volt.
1: Én azt mondom egyébként, hogyha a kakasülőre veszel jegyet, akkor szinte bármiben lehetsz, a jó ízés határaink belül, de ha megveszel egy 50-60 vagy esetenként 100 ezer forintos jegyet, tesó, öltöz már fel. Tehát akkor szemmel láthatólag van pénzed.
0: Igen.
1: És akkor meg öltöz fel. Hát már nem azt mondom. Jó, mely smoking? Egy öltöny. Inger nyakkendővel. Régen egyébként a smoking az a délutáni. A uzsihoz vették fel, meg vacsorához.
0: Igen.
1: Az a lenyírjuk a flaknak a parkát.
0: Igen, tehát érdekes, hogy erről, hogy rosszul éreztünk magunkat a baracban, nem voltunk, de hogy még olyan, tehát nem, nem találja, hogyha az ember belegondol, akkor nem találja a helyét, hogy akkor ez hogyan is kérdezik.
1: Igen, és akkor lép fel az impostor szindróma, ez amit keresek én itt.
0: Igen.
1: Idevaló vagyok-e, vagy a többiek idevalók-e.
0: Sőt, én szerintem tett, hogy ilyen szürke zakóban voltam szerintem.
1: Hát egy zakó azért mindenféleképpen. Igen. Az mindenféleképpen. Hát ennyi volt.
0: Jól van, folytatjuk holnap.
1: Alig várom, szia.
0: Szevasz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyíries üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik Józseffel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez minden éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyíries továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamsterese Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amelyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentést tevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Súlyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt, jökköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződése, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére, és szeretett hazánk méltó képviselő.
3: Időjárás.
5: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, kedvesek, köszönjük szépen a mai napot is nektek, a kitüntető figyelmet. Tényleg kösz, úgyhogy mindenkit üdvözlünk innen is. Üdvözlünk a Vácrátótiakat, meg a kismarosiakat, üdv a szentendreieknek is, meg a szécsényieknek is.
2: Igen, most meg a unokeszieknek is. A hontiaket, bocsánat, pusszilom. És
1: na, jól van. Oké, a 2523. startmenüt zárjuk, úgyhogy itt az ideje, hogy lelépjünk. A hírek után Reni jön, kirakat van, tartsatok vele, és nagyon várja, hogy hallgassátok őt, és akkor Sanyikám, búcsú, mond.
2: Rövid az üzenetem, adj, és adatik neked is.
1: Ó, ez már-már ilyen bibliai történet, nem? Tehát, hogy van valami ilyen kis beindulása neki.
2: Isten úgyis visszaadja, ha te jó leszel valakivel.
1: Ámen, karvaj atya, ámen, jól van. Na, nagy taps mindenkinek. Köszi, és akkor reggel jövünk. Szevasztok.
2: Köszi, Pacsi, sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Reklám.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Reklámot hallottak.
9: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi Szigetek blog oldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon szátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építménycsarnokkal szemben található, de a hordalék a sekélymederben egészen a helyi révállomásig. Legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a földnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Maharpesz Nép Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-éig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a Visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésével előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegátjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárcavezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. A tegnap befejeződött labdarúgó világbajnokságot követően a sportágba vetett bizalom megerősítését célzó egyeztetés megkezdésére szólított fel az Európa Tanács főtitkára. A diskurzusnak, amelyet Ellen Brandset harmadik félidőnek nevezett, meglátása szerint arról kell szólnia, hogy miként lehet megvédeni a futballt a növekvő politikai, pénzügyi és szerencsejátékok okozta nyomástól, valamint a rasszizmustól a 2030-as VB előtt.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
10: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
9: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
11: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
12: Otis.hu. Közlekedés.
10: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztú térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
13: Kellemes napot mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál, ez a kirakat. Már is kezdünk Joel Corey, ezúttal Rita Órával állt össze. A Drinking 2023 augusztusában jelent meg, és Joel Corey debütáló albumának az

citromos túrós muffin a mai recept rovatban. Az omlós túrós muffinnal igazán nincs semmi munka, csak keverjük össze a hozzávalókat, és mehet is a sütőbe. Nézzük a hozzávalókat: 30 deka liszt, 25 deka túró, 20 deka cukor, 10 deka vaj, 4 tojás, 1,5 deci tej, 1 citrom reszelt héjabb, 1 csomag sütőpor és 1 csomag vaníliás cukor. A vajat olvasszuk fel. A lisztet egy tálban keverjük el a sütőporral, egy másik tálban keverjük habosra a cukrokat a tojásokkal, adjuk hozzá az áttört túrót, a tejet, az olvasztott vajat, reszeljük bele a citromhéját és robotgéppel keverjük simára. Végül adagoljuk hozzá a sütőporos lisztet. A masszát osszuk el papírra a kivélet muffin tepsibe. Ne töltsük a mélyedéseket tele, mert a muffinok sütés közben nőni fognak, inkább több körben süssük ki őket. Toljuk a tepsit 180 fokos sütőben nagyjából 25 percet, amíg a darabok szépen átsütnek, érdemes elkészíteni a citromos, túrós muffint.

A következő meg a sláger az Illéseknek, a Margitoknak és az Özsébeknek szól, valamint mindazoknak, akik ma július 20-án születtek. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Az Illés héber latin görög eredetű név, az Éliás önállósult változata, Jáve az én Istenem, az Úr az én erősségem, ezt jelenti. A Margita görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja gyöngyöt jelent. Az Özséb görög, latinosított eredetű név, Eusebius névnek a rövidült magyar formája, istenfélő jámbor. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok Önöknek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Hamarosan ebédidő, jön a menüajánló a kirakatban. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat, zöld borsóleves, dubari csirkemell, párolt rizssel, illetve csülkös, sertés pörkölt tésztával és pepperoni paprikával. Balasagyarmat, Schweik vendéglő a mai ajánlat paradicsomleves betűtésztával, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, rántott csirkemell, sült burgonyával és tartármártással. A Leszenyei Hubert Panzió augusztus 3-ától várja újra a finomságokra vágyókat. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei itt a Megafonban.

0: Hírakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás, vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 11 óra van!
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
6: Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárca vezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett. Volt. Augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Legkésőbb július 22-éig kell a szülőknek a tanintézmények felé jelezni a gyermekek sajátos nevelési igényű állapotának fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskolakezdési támogatásra, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos jelezte, várhatóan holnap dönt az országgyűlés a szociális juttatásról. Hozzátette, a sajátos nevelési igény tényét a tanszervásárlási hozzájáruláshoz igazolni kell. Erről a pedagógiai szakszolgálat illetékes bizottsága állítja ki a hivatalos véleményt. Ennek alapján kell a gondviselőnek azt a köznevelési vagy szakképző intézmény felé benyújtania, ahol a diák tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. Szlovákiában a Nyitra megyei önkormányzat idén is költségvetési forrásokkal kívánja segíteni az egészségügyi fejlesztést, írja a felvidék.ma hírportál. A kerületi képviselők még júniusban döntöttek arról, hogy erre a célra több mint 131.000 eurót különítenek el. Az önkormányzat vezetője úgy nyilatkozott, a járóbetegellátás fellendítésére kiírt felhívás keretében 3 jelentkező részesült pozitív elbírálásban. A közvetlen szakellátás biztosítására 11 kérelem érkezett, ezek mindegy két dotálják. A rezidens orvosok lakhatási segélyezésére, illetve új rendelők létrehozásának ösztönzésére viszont egyetlen pályázat sem érkezett. Nagy büszkeségről számolt be hivatalos oldalán egy magyar divatmárka. Zendaján bukkant fel az egyik termékük, írja az Index. A színésznő férje Tom Holland mellett látható a különleges ruhadarabban, amit a 2007-ben alapított fenntartható brand tájékoztatója szerint Kucsora Márta expresszív festményei, valamint Soltész Ágnes organikus kerámia felületei ihlettek. A fehér alapon fekete kézzel nyomott mintás kreáció az első magyar darab lehet a filmsztár garderobjában.
0: Időjárás.
6: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
6: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót, a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután 16:30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd 16:45-től az Ajándékot hoztunk című látványos műsorban a magyarországi szlovák közösségek színes népviseletei és hagyományai elevenednek meg. Színpadra lépnek néptánc együttesek, énekkarok és népzenei formációk. Többek között Kiskörösről, Répáshútáról, Tóth Komlósról, Ecserről, Pilisszentlélekről és Salgótarjánból, valamint vendégfellépők érkeznek Szlovákiából is. Az est fénypontja 19:30-kor kezdődik, a Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál záró gála műsorában 6 ország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentínából is. Így valódi nemzetközi folklórkavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket, szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk!

időkön legnagyobb slágerei.

hírakat, benne horoszkóp rovat, vajon milyen napot jósolnak önöknek a csillagok mára? Kedves Kos, ön szeretne pontos lenni, de valami megakadályozza, hogy egy ma megbeszélt találkozóra időben odaérjen, elkerülheti a késedelmet és az azzal járó malőrt, ha a tervezetnél jóval korábban indul el. Kedves Bika, egy jövő heti esemény miatt nyugtalankodik már a mai napon. Azt jól teszi, ha lelkileg felkészül, mert valóban nagy megmérettetésnek lehet majd kitéve. Kedves Ikrek, egy kicsit depressziós a hangulata, pedig nem kéne hagynia, vannak bizonyos ügyek, melyeket hiába is erőltet, nem tud előre haladást elérni benne. A legtöbb, amit tehet, hogy beletörődik és elfogadja. Ami a rákot illeti, ha már a lelki világa, a hangulata ma meglehetősen ingatag, figyeljen arra, hogy a családja ebből semmit se lásson. Különösen a gyermekei alig ha értenék meg, hogy miért zúdítja rájuk a saját gondjaiból fakadó haragját. Kedves oroszlán, a kedvese sajnos egyre nehezebben tűri a folyamatos acsarkodását, avagy káromkodását és a panaszokat, mindkettejük idegeinek megkímélése érdekében, ha nem tud más levezetést, kezdjen el valamilyen küzdősportot. Ami a szüzet illeti, olyan kötelezettséget vállalt, ami nagy tehernek bizonyul, és ha végezni akar vele, akkor bizony a mai estéjéből is kénytelen áldozni rá. A családja ezt biztosan nem fogja örömmel fogadni, de a mai nap különlegessége az, hogy mégis módot adhat önnek arra is, hogy valami féleképpen kárpótolja őket. Nem sokára folytatjuk a mérlegekkel, előtte zene.

tovább a napi horoszkóp rovatot a Mérleggel. Remek nap lehet ez az ön számára. Társasági életre, vidám élénk beszélgetésekre számíthat. A szellemesség ma fontos tényező, jól jár, ha a humort is beleszövi a mondandójába. Kedves Skorpió, megmondta már, hogy hiába kéri egy ismerősét arra, hogy az ön segítségére legyen. A legjobb, ha megpróbál maga segíteni saját magán. Így jól járhat, megtanulhat valamilyen új ismeretet. Kedves Nyilas, a mai napon semmi sem könnyű önnek. Hiába végez is, a munkája az otthonában is utolérheti, vagy az is lehetséges, hogy ügyeletre berendelik. Ami a bakot illeti, ne kapkodjon. A minőség sokkal fontosabb, mint az, hogy időre készüljön el valamivel, legyen szó ételről, vagy valamilyen megígért munkáról. Kedves vízöntő, nagyon kimerült lehet. Ezért, ha van is estére tervezett programja, mondja le, és inkább csak adja át magát a lustálkodásnak. Végül pedig a halak, egy vita felnyitja a szemét, a párjával nem pont ugyanúgy gondolkodnak egy bizonyos témáról. Amennyiben ez nem érinti a közös életüket, a közös terveiket, akkor legjobb, ha lemond arról, hogy változtatni akarjon rajta. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

hamarosan ebédidő, jön a menüajánló a kirakatban. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat, zöldborsóleves, dubari csirkemell, párolt rizssel, illetve csülkös, sertés pörkölt tésztával és pepperoni paprikával. Balassagyarmat, Schweik vendéglő a mai ajánlat paradicsomleves betűtésztával, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, rántott csirkemell, sült burgonyával és tartármártással. A Leszenyei Hubert Panzió augusztus 3-ától várja újra a finomságokra vágyókat. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei itt a Megafonban.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Bél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 20-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyíries üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez minden éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyíries továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Ifjabb Révész Lászlót hallják.
9: Igen, nagyon sok szép emlék jött föl, nagyon sok emberrel találkoztam, akikkel esetleg évek óta nem. Nagyon örülünk neki, hogy a 40. Palóc triatlon megrendezésre került. Ez egy hihetetlen nagy munkát igénylő éveken keresztül feladat. És én köszönöm a szervezőknek, hogy ezt évről évre megrendezik. A versenyzőknek, hogy eljönnek. Én azt gondolom, hogy Balassagyarmatnak ez egy fontos esemény, és hát nagyon bízom benne, hogy tovább fog menni ez a szép hagyomány. Ez egy ikonikus helyszín, egy festői környezetben van. Most már inkább beviszik a városba nagyon sok helyen a versenyt, aminek megvan a saját milliója, de én azt gondolom, hogy egy ilyen csodálatos helyszín, mint a Nyíries, egy fenyvesi erdőbe, természetes tóban megvalósítani az úszást és erdőbe futni, az mindig egy unikális jellegű valami, úgyhogy ezért is szeretnek idejönni a versenyzők.
8: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi szigetek blog oldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon szátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építménycsarnokkal szemben található, de a hordalék a sekélymeder van egészen a helyi révállomásig. Legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a földnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számolt be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamslerese Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahar Pesz Nép Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-ig a fővárosi nappali Hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest Szentendre a Dunakanyart érintő Visegrád Esztergom, valamint a Visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy Bem utcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Sikeresen szerepeltek a balassagyarmati Badisz VSE motorosai a hétvégén. Többek között a Nógrád Sipekiek által Kunmadarason megrendezett 24 órás veterán megbízhatósági versenyen. A csapat 471 kört tett meg egyetlen járművel a 3950 méter hosszú pályán. Ezzel kategóriájukban a legjobbak lettek.
7: Időjárás.
8: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
8: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
2: Nagyot szól.

szövetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél, így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

következő meg a sláger az Illéseknek, a Margitoknak és az Özsébeknek szól, valamint mindazoknak, akik ma július 20-án születtek. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Az Illés héber latin görög eredetű név, az Éliás önállósult változata, Jáve az én Istenem, az Úr az én erősségem, ezt jelenti. A Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, gyöngyöt jelent. Az Özséb görög, latinosított eredetű név, Eusebius névnek a rövidült magyar formája, istenfélő jámbor. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok önöknek!

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

napjaink meg a slágerei.

mit érdemes mostanában megnézni? Például egy nagyszerű filmet Susan Sarandonnal és Richard Gere-rel a főszerepben. Ez nem más, mint a Talán igent mondok, Maybe I Do, egy amerikai vígjáték. Michelle és Ellen egy párt alkotnak. A fiatalok egy nap elhatározzák, hogy közös vacsorára hívják meg a szüleiket, és megosztják velük házasságkötési szándékukat. Ám az este egyáltalán nem úgy alakul, ahogy azt előre tervezték. Kiderül, hogy a szülők a múltból már jól ismerik egymást, ami meglehetősen ellentétes véleményekhez vezet a házassági tervet illetően. Az este csak egyre újabb fordulatokat és titkokat tartogat, feje tetejére állítva meghittnek szánt vacsorát. Nézzék meg a bemutatót, érdemes megnézni a filmet is olyan szereplőkkel, mint Emma Roberts, Luke Bracey, Diane Keaton, Richard Gere és Susan Sarandon mellett. Ez tehát nem más, mint a Talán igent mondok.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
10: Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számolt be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamsleresett Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Sikeresen szerepeltek a balassagyarmati Badisz VSE motorosai a hétvégén. Többek között a Nógrád sipekiek által Kunmadarason megrendezett 24 órás veterán megbízhatósági versenyen. A csapat 471 kört tett meg egyetlen járművel a 3950 méter hosszú pályán. Ezzel kategóriájukban a legjobbak lettek. Legkésőbb július 22-éig kell a szülőknek a tanintézmények felé jelezni a gyermekek sajátos nevelési igényű állapotának fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskolakezdési támogatásra, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos jelezte, várhatóan holnap dönt az országgyűlés a szociális juttatásról. Hozzátette, a sajátos nevelési igény tényét a tanszervásárlási hozzájáruláshoz igazolni kell. Erről a pedagógiai szakszolgálat illetékes bizottsága állítja ki a hivatalos véleményt. Ennek alapján kell a gondviselőnek azt a köznevelési vagy szakképző intézmény felé benyújtania, ahol a diák tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. Új majomfajtát fedeztek fel a kutatók a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdejében, amelynek különös ismertetőjele a szája körüli világos narancssárga árnyalatú bőr, írja a hvg.hu. A novum az ötödik azonosított főemlős Amerikában az elmúlt 75 évben, a Florida Atlantic Egyetem közleménye szerint. A kisméretű fekete színű állat megkülönböztető jegye a maszk-szerű arc, amelyen a szájat és az orrot egy színes csík veszi körül. Az újonnan leírt egyedek ordítása sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a szakértők, akik szerint a szenzáció is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje. Nagy büszkeségről számolt be hivatalos oldalán egy magyar divatmárka. Zendaján bukkant fel az egyik termékük, írja az Index. A színésznő férje Tom Holland mellett látható a különleges ruhadarabban, amit a 2007-ben alapított fenntartható brand tájékoztatója szerint Kucsora Márta expresszív festményei, valamint Soltész Ágnes organikus kerámia felületei ihlettek. A fehér alapon fekete kézzel nyomott mintás kreáció az első magyar darab lehet a filmsztár gardróbjában. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
1: Időjárás.
10: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
9: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
10: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót, a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután 16:30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd 16:45-től az Ajándékot hoztunk című látványos műsorban a magyarországi szlovák közösségek színes népviseletei és hagyományai elevenednek meg. Színpadra lépnek néptánc együttesek, énekkarok és népzenei formációk. Többek között Kiskörösről, Répáshútáról, Tóth Komlósról, Ecserről, Pilisszentlélekről és Salgótarjánból, valamint vendégfellépők érkeznek Szlovákiából is. Az est fénypontja 19:30-kor kezdődik, a Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál záró gála műsorában 6 ország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentínából is. Így valódi nemzetközi folklórkavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk.

meg a slágerek között könyvajánló rovat a kirakatban, benne pedig Kollár Anna könyvét hoztam ma, Modernisten nők kézikönyve, hogyan válasszuk a szeretetet a félelem helyett és éljük álmaink életét. A Modern istennők kézikönyve számos gyakorlaton keresztül vezet be az önismeret mélységeibe, akár egy munkafüzet. Az első lépéssel, a felismerés tudatosításával indult, majd halad az önkorlátozó hiedelmek feloldásán át a jelen megéléséig. A folyamat során az olvasó új szemszögből nézhet rá eddigi életére, gondolkozás módjának átprogramozásával olyan blokkokat oldhat fel, amelyek eddig gátolták abban, hogy elhiggye, értékes, szerethető, és megérdemli, hogy álmai életét élje. Mindez a Modernisten nő kézikönyvében Kollár Annától. You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt. Sure to get

Zsuzsanyányó a kirakatban, Balos a gyarmaton. A mai napon a gyerekekkel megnézhetik 2D-ben 3-tól a Minyonok és Szörnyek című animációs filmet, 3D-ben pedig 7:30-tól. 2-kor vetítik a Kis Nikolá nyaral című családi vígjátékot, Odüsszeia 2-től, 5-től és 8-tól, Diana 2D-ben 2-től, 3D-ben 5:30-tól és 6-tól, 4 órakor 3D-ben Toy Story 5, Vadászidény 2, 4 órától, Sacré-Cœur egy dokumentumfilm 6 órától, a Kreml mágusa, megszállottság, valamint az Ördög Prádát visel második része este 8-tól. Ezek a mai filmek, jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 14 óra van!
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
6: Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárcavezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett volt, augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Legkésőbb július 22-éig kell a szülőknek a tanintézmények felé jelezni a gyermekek sajátos nevelési igényű állapotának fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskolakezdési támogatásra, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos jelezte, várhatóan holnap dönt az országgyűlés a szociális juttatásról. Hozzátette, a sajátos nevelési igény tényét a tanszervásárlási hozzájáruláshoz igazolni kell. Erről a pedagógiai szakszolgálat illetékes bizottsága állítja ki a hivatalos véleményt. Ennek alapján kell a gondviselőnek azt a köznevelési vagy szakképző intézmény felé benyújtania, ahol a diák tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. Szlovákiában a Nyitra megyei önkormányzat idén is költségvetési forrásokkal kívánja segíteni az egészségügyi fejlesztést, írja a felvidék.ma hírportál. A kerületi képviselők még júniusban döntöttek arról, hogy erre a célra több mint 131 ezer eurót különítenek el. Az önkormányzat vezetője úgy nyilatkozott, a járóbetegellátás fellendítésére kiírt felhívás keretében 3 jelentkező részesült pozitív elbírálásban. A közvetlen szakellátás biztosítására 11 kérelem érkezett, ezek mindegy két dotálják. A rezidens orvosok lakhatási segélyezésére, illetve új rendelők létrehozásának ösztönzésére viszont egyetlen pályázat sem érkezett. Nagy büszkeségről számolt be hivatalos oldalán egy magyar divatmárka. Zendaján bukkant fel az egyik termékük, írja az Index. A színésznő férje Tom Holland mellett látható a különleges ruhadarabban, amit a 2007-ben alapított fenntartható brand tájékoztatója szerint Kucsora Márta expresszív festményei, valamint Soltész Ágnes organikus kerámia felületei ihlettek. A fehér alapon fekete kézzel nyomott mintás kreáció az első magyar darab lehet a film sztár garderobjában.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
0: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
0: Közlekedés.
6: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztú térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

A gyaloglás segít a szívbetegségek megelőzésében. Napi életmodrovatunk következik a kirakatban. A fizikai aktivitás pozitívan hat a szív és az érrendszer egészségére. Ahhoz, hogy megelőzzük az érrendszeri megbetegedéseket, mozognunk és sportolnunk kell. Az újabb kutatások azt támasztják alá, hogy a legjobb kardioedzés a szív számára nem más, mint a gyaloglás. A gyaloglás segít fenntartani az egészséges testsúlyt, a normál koleszterin szintet és még a csontokat és az izomzatot is erősíti. Megállapításra került az is, hogy a menopauza szakaszában lépő nők esetében mintegy 25%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri panaszokat a rendszeres gyaloglás. A gyaloglásnak rengeteg egészségügyi előnye létezik, segít fenntartani a normál koleszterin szintet, de segít a vércukorszint szabályozásában is, illetve támogatja a testsúlycsökkentést, miközben kevés terhet ró csak az ízületekre. Hamarosan folytatjuk mai témánkat, de előtte zenélünk.

Gyaloglás, ez a mai témánk az Életmód rovatban. Folytatjuk tovább. A gyaloglás jót tesz a szív és az érrendszer egészségének. Erősíti a csontokat, ez még akkor is érvényes, ha valaki csontritkulásban szenved. Ez a testmozgás részt vesz a vérnyomás szabályozásában, javítja az állóképességet és csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát. A tüdő fittségét is fenntartja a rendszeres gyaloglás, de a stresszt leküzdésében is segítségünkre lehet. A gyaloglást háromféleképpen űzhetjük: gyorsan, közepes intenzitással és lassan. A gyors gyaloglás segít a kettes típusú cukorbetegség tüneteinek csökkentésében és a betegség kortában tartásában. A gyors gyaloglással több zsigeri zsírt veszíthetünk, ami nem csak a cukorbetegség megelőzésében segít, hanem a már meglévő betegség szövődményeitől is megvéd. Idősebb korban a lassabb gyaloglás javasolt. Ennek is számtalan előnye létezik, hiszen csökkenti a koleszterin, illetve a trigliceride szintjét, segít a súlykezelésben, és a lassabb gyaloglás jobban védi az ízületeket és csökkenti az ízületi fájdalmat is.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
1: Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
6: A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Súlyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt. Jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződés, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárcavezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett. Volt. Augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Valaki felmászott egy tehervonat egyik kocsijára Rákosszent Mihály állomáson, ám mivel a MÁV ott dolgozó alkalmazottai észrevették, azonnal áramtalanították a felső vezetéket, így az ismeretlen nem kapott áramütést, írja a cég vezérigazgatójának bejegyzése alapján a Telex. Az illető nem sérült meg, leugrott a szerelvényről, majd elmenekült, de később elfogták a rendőrök. A mostani eset mindössze alig több mint 2 héttel azután történt, hogy tragikus balesetet szenvedett egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány, akik Budafokháros vasútállomáson másztak fel egy vagon tetejére. Mindketten súlyos égési sérüléseket szereztek a magas feszültség miatt. A fiú a helyszínen életét vesztette, a lányt kritikus állapotban szállították kórházba, miután teste 70%-a megégett. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
3: Időjárás.
5: Időjárás.
6: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
1: Közlekedés.
6: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztú térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsor
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál, most pedig egy igazi 80-as évekbeli klasszikussal kezdjük az órát. Heros Bethlenmeyer Excel F című instrumentális szerzeménye 1985-ben vált világsikerré, és a Beverly Hills Zsaru film fő témájaként örökre összefort Eddie Murphy karakterével, Excel Foley-val, a teljes egészében szintetizátorokra épülő dal a korszak egyik legismertebb filmzenéje lett, és később számtalan feldolgozás készült belőle. Például 2005-ben a Crazy Frogos verzió is debütált, de most jön az eredeti, Harold Faltermeyer legendás felvétele itt a Megafonban, ez az Excel F.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Utazzunk egy picit gondolatban a kirakatban, Görögországban járunk, Thesszaloniki. A jeges kávétól kezdve az élénk színekben pompázó történelmi utcákon át a vad bulikig és a belvárosi régészeti lelőhelyeken át Thesszaloniki mindent kínál. A város nevét Thesszaloniki makedón hercegnőről, második Filipposz király lányáról, Nagy Sándor féltestvérjéről kapta. Thesszaloniki egy diákváros, az Arisztotelész Egyetemnek, Görögország legnagyobb egyetemének mintegy 80 ezer hallgatója van, az éjszakai élet ennek megfelelően pezsgő. A városban megrendezett fesztiválok sokszínűek. Az évente megrendezett Thesszaloniki Nemzetközi Filmfesztivál 1960 óta kulturális esemény, és a Dokumentum Filmfesztivál is több mint 25 éve szerves részét képezi a kulturális életnek. Érdemes megnézni a Ladadika negyedet is. Színes homlokzatokkal és menő hangulattal büszkélkedhet. Az olajbogyó kereskedők egykori otthona ma a város éjszakai negyedének számít. Hamarosan folytatjuk tovább Görögországgal, és természetesen Thesszalonikivel, de előtte zenét.

Nem sokára pörögnek tovább a megaslágerek, most viszont utazunk egy picit gondolatban, tovább Görögországban járunk, Thesszalonikiben. A 7. századból származó Hagia Szofia templomot különösen mozgalmas történelem és megjelenés jellemzi. Miután az idők folyamán mecsetként, majd ortodox templomként használták, az átalakítás nyomai láthatók rajta. Az épület az UNESCO világörökség része, érdemes megnézni, hogyha itt járnak, illetve a régészeti múzeumban Macedónia őskori hellenisztikus és római kori történelme elevenedik meg. A tárlaton a régió legnagyobb régészeti felfedezései tekinthetők meg. Érdemes még megnézni a Fehér tornyot is, tiszta időben még az Olümposz hegy is látható a horizonton. A Kemal Atatürk szülőháza is egy érdekesség, ő a török állam alapító volt, ezt is érdemes megnézni. Ennyi tehát Görögországról, Thesszalonikiről, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: Ez volt a mai kirakat. Holnap ismét várom Önöket a szokásos helyen, a szokásos időpontban 10 és 4 között. Kirakat velem Rédei Renivel, nagyon szép napot kívánok a továbbiakban. Vigyázzanak az utakon, illetve ha még dolgoznak, akkor jó munkát kívánok. Tartsanak velem holnap is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
9: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi Szigetek blog oldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon zátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építménycsarnokkal szemben található, de a hordalék a sekély mederben egészen a helyi révállomásig. Legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a földnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahar Pesz Név Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-éig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre, a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésével előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárcavezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. A tegnap befejeződött labdarúgó világbajnokságot követően a sportágba vetett bizalom megerősítését célzó egyeztetés megkezdésére szólított fel az Európa Tanács főtitkára. A diskurzusnak, amelyet Ellen Brancet harmadik félidőnek nevezett, meglátása szerint arról kell szólnia, hogy miként lehet megvédeni a futballt a növekvő politikai, pénzügyi és szerencsejátékok okozta nyomástól, valamint a rasszizmustól a 2030-as VB előtt.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
9: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok várható.
13: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
9: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
10: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
14: Mega jó hangulatban.
15: Megafon. Nagyot szól.

0: szomorú. Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyíries üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára az minden éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyíries továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamslerese Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Súlyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt, jökköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződése, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére, és szeretett hazánk méltó képviselő.
0: Közlekedés.
1: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyíries üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez minden éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyíries továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamsterese Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amelyel a helyi iparművészet műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezése előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Sulyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt, jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződése, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére, és szeretett hazánk méltó képviselő.
1: Közlekedés.
9: Trafipax várható a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Dunakeszin a Rév utcában is. Ne hajtsanak gyorsan.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
6: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. július 20-án, a mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
7: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyírjes üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajtozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik József fel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez mindenki éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyírjes továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Ifjabb Révész Lászlót hallják.
8: Igen, nagyon sok szép emlék jött föl, nagyon sok emberrel találkoztam, akikkel esetleg évek óta nem. Nagyon örülünk neki, hogy a 40. Palóc triatlon megrendezésre került. Ez egy hihetetlen nagy munkát igénylő éveken keresztül feladat. És én köszönöm a szervezőknek, hogy ezt évről évre megrendezik. A versenyzőknek, hogy eljönnek. Én azt gondolom, hogy Balassagyarmatnak ez egy fontos esemény, és hát nagyon bízom benne, hogy tovább fog menni ez a szép hagyomány. Ez egy ikonikus helyszín, egy festői környezetben van. Most már inkább beviszik a városba nagyon sok helyen a versenyt, aminek megvan a saját milliója. Én azt gondolom, hogy egy ilyen csodálatos helyszín, mint a Nyírjes, egy fenyvesi erdőbe, természetes tóban megvalósítani az úszást és erdőbe futni, az mindig egy unikális jellegű valami, úgyhogy ezért is szeretnek idejönni a versenyzők.
7: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi szigetek blog oldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon szátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építmény csarnokkal szemben található, de a hordaléka sekély mederben egészen a helyi révállomásig, legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a fölnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamslerese tűzhelygyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Maharpest Nép Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-ig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre, a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben Teresskén, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Sikeresen szerepeltek a balassagyarmati Badis VSM motorosai a hétvégén. Többek között a Nógrád sipekiek által Kunmadarason megrendezett 24 órás veterán megbízhatósági versenyen. A csapat 471 kört tett meg egyetlen járművel a 3950 méter hosszú pályán. Ezzel kategóriájukban a legjobbak lettek.
0: Közlekedés.
7: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton, valamint Tahitótfalú és Tereskebel területén is találkozhatnak a sofőrök trafipakszal. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
2: I'm always ready, Tom. You know that. I think you were born ready.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
4: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számolt be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamsleresett Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. Sikeresen szerepeltek a balassagyarmati Badisz VSE motorosai a hétvégén. Többek között a Nógrád sipekiek által Kunmadarason megrendezett 24 órás veterán megbízhatósági versenyen. A csapat 471 kört tett meg egyetlen járművel a 3950 méter hosszú pályán. Ezzel kategóriájukban a legjobbak lettek. Legkésőbb július 22-éig kell a szülőknek a tanintézmények felé jelezni a gyermekek sajátos nevelési igényű állapotának fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskolakezdési támogatásra, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos jelezte, várhatóan holnap dönt az országgyűlés a szociális juttatásról. Hozzátette, a sajátos nevelési igény tényét a tanszervásárlási hozzájáruláshoz igazolni kell. Erről a pedagógiai szakszolgálat illetékes bizottsága állítja ki a hivatalos véleményt. Ennek alapján kell a gondviselőnek azt a köznevelési vagy szakképző intézmény felé benyújtania, ahol a diák tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. Új majomfajtát fedeztek fel a kutatók a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdejében, amelynek különös ismertetőjele a szája körüli világos narancssárga árnyalatú bőr, írja a hvg.hu. A novum az ötödik azonosított főemlős Amerikában az elmúlt 75 évben, a Florida Atlantic Egyetem közleménye szerint. A kisméretű fekete színű állat megkülönböztető jegye a maszk-szerű arc, amelyen a szájat és az orrot egy színes csík veszi körül. Az újonnan leírt egyedek ordítása sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a szakértők, akik szerint a szenzáció is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje. Nagy büszkeségről számolt be hivatalos oldalán egy magyar divatmárka. Zendaján bukkant fel az egyik termékük, írja az Index. A színésznő férje Tom Holland mellett látható a különleges ruhadarabban, amit a 2007-ben alapított fenntartható brand tájékoztatója szerint Kucsora Márta expresszív festményei, valamint Soltész Ágnes organikus kerámia felületei ihlettek. A fehér alapon fekete kézzel nyomott mintás kreáció az első magyar darab lehet a filmsztár gardróbjában. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
0: Közlekedés.
5: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton, valamint Tahitótfalú és Tereskebel területén is találkozhatnak a sofőrök trafipakszal. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékvározókat, olvasható a Dunakeszi szigetek blogoldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon szátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építménycsarnokkal szemben található, de a hordalék a sekély mederben egészen a helyi révállomásig. Legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a földnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahar Pesz név Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-éig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a Visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkezésére előtt kivitték a füsteltelítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diáktanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegátjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárcavezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett volt. Augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. A tegnap befejeződött labdarúgó világbajnokságot követően a sportágba vetett bizalom megerősítését célzó egyeztetés megkezdésére szólított fel az Európa Tanács főtitkára. A diskurzusnak, amelyet Ellen Brandset harmadik félidőnek nevezett, meglátása szerint arról kell szólnia, hogy miként lehet megvédeni a futballt a növekvő politikai, pénzügyi és szerencsejátékok okozta nyomástól, valamint a rasszizmustól a 2030-as VB előtt.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton, valamint Tahítótfalu és Tereskebel területén is találkozhatnak a sofőrök trafipakszal. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárca vezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett. Volt. Augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Legkésőbb július 22-éig kell a szülőknek a tanintézmények felé jelezni a gyermekek sajátos nevelési igényű állapotának fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskolakezdési támogatásra, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos jelezte, várhatóan holnap dönt az országgyűlés a szociális juttatásról. Hozzátette, a sajátos nevelési igény tényét a tanszervásárlási hozzájáruláshoz igazolni kell. Erről a pedagógiai szakszolgálat illetékes bizottsága állítja ki a hivatalos véleményt. Ennek alapján kell a gondviselőnek azt a köznevelési vagy szakképző intézmény felé benyújtania, ahol a diák tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. Szlovákiában a Nyitra megyei önkormányzat idén is költségvetési forrásokkal kívánja segíteni az egészségügyi fejlesztést, írja a felvidék.ma hírportál. A kerületi képviselők még júniusban döntöttek arról, hogy erre a célra több mint 131 ezer eurót különítenek el. Az önkormányzat vezetője úgy nyilatkozott, a járó betegellátás fellendítésére kiírt felhívás keretében három jelentkező részesült pozitív elbírálásban. A közvetlen szakellátás biztosítására 11 kérelem érkezett, ezek mindegy egyikét dotálják. A rezidens orvosok lakhatási segélyezésére, illetve új rendelők létrehozásának ösztönzésére viszont egyetlen pályázat sem érkezett. Nagy büszkeségről számolt be hivatalos oldalán egy magyar divatmárka. Zendaján bukkant fel az egyik termékük, írja az Index. A színésznő férje Tom Holland mellett látható a különleges ruhadarabban, amit a 2007-ben alapított fenntartható brand tájékoztatója szerint Kucsora Márta expresszív festményei, valamint Soltész Ágnes organikus kerámia felületei ihlettek. A fehér alapon fekete kézzel nyomott mintás kreáció az első magyar darab lehet a film sztár garderobjában.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton, valamint Tahitótfalú és Tereskebel területén is találkozhatnak a sofőrök trafipakszal. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 20-án, a mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: 40. alkalommal rendezték meg tegnap a Balassagyarmat melletti Nyírjes üdülőövezetben a Palóc triatlont. A csaknem 200 sportoló részvételével zajló versenyen a jubileum kapcsán olyan résztvevők is rajthozáltak, akik már 38 alkalommal futottak, úsztak és kerékpároztak. Ifjabb Révész László, akinek édesapja hívta életre, Stancsik Józseffel a 80-as évek végén a megmérettetést. A Megafon érdeklődésére elmondta, a program szervezése hihetetlenül nagy feladat. A nógrádi város számára ez minden éppen egy kiemelt fontosságú ünnep, és bízik benne, hogy ezt az országosan is elismert tradíciót jövőre is megtartják. Hozzátette, a hazai mezőny más viadalait már inkább a települések központjaiban bonyolítják le, de a Nyírjes továbbra is egy ikonikus helyszín, ezért is örvend óriási népszerűségnek a sportág képviselői között. Ifjabb Révész Lászlót hallják.
4: Igen, nagyon sok szép emlék jött föl, nagyon sok emberrel találkoztam, akikkel esetleg évek óta nem. Nagyon örülünk neki, hogy a 40. Palóc triatlon megrendezésre került. Ez egy hihetetlen, nagy munkát igénylő éveken keresztül feladat. És én köszönöm a szervezőknek, hogy ezt évről évre megrendezik, a versenyzőknek, hogy eljönnek. Én azt gondolom, hogy Balassagyarmatnak ez egy fontos esemény, és hát nagyon bízom benne, hogy tovább fog menni ez a szép hagyomány. Ez egy ikonikus helyszín, egy festői környezetben van. Most már inkább beviszik a városba nagyon sok helyen a versenyt, aminek megvan a saját milliója, én azt gondolom, hogy egy ilyen csodálatos helyszínen, mint a Nyírjes, egy fenyvesi erdőbe, természetes tóban megvalósítani az úszást és erdőbe futni, az mindig egy unikális jellegű valami, úgyhogy ezért is szeretnek idejönni a versenyzők.
3: Egy új kavicszátony látványa fogadta a Váci korzón sétálókat, kerékpározókat, olvasható a Dunakeszi szigetek blogoldalon. A bejegyzésben azt írták, a friss képződményt elhelyezkedése alapján rév alatti vagy zenepavilon szátonynak lehetne hívni, mert a tömege a zenei építménycsarnokkal szemben található, de a hordalék a sekélymederben egészen a helyi révállomásig. Legfeljebb térdig érő sodrásban bejárható volt. Részletezték, délfelé viszonylag gyorsabban mélyült a folyó, azonban északra a szárnyasok, sőt a folyóból éppen, hogy kiálló nagyobb kövek is jelezték, hogy ezen a részen alig pár centiméteres apadás már jelentősen meg tudja növelni a terület kiterjedését. Hozzátették, ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Duna a legkisebb szintig csökken, a földnyelvet még mindig egy keskeny és sekély víztest választaná el a kiépített parttól. Arról is írtak a cikkben, hogy idén vélhetően több hasonló szigetcsoport is előbukkan a folyamból. Új kulturális térrel gazdagodott Salgótarján. Megnyílt a Városháza galéria, számol be róla közösségi oldalán a városvezető. Krejcsi Bálint közölte, a polgármesteri hivatal első emeletén kialakított bemutatóhely a helyben születő értékeket hivatott reprezentálni. A kezdeményezés debütáló tárlata a városhoz szorosan kötődő Zománc művészetre fókuszál. A kiállításon a Vamslerese Tűzhely gyár támogatásával működő alkotótáborok munkáiból látható egy válogatás, amellyel a helyi iparművészeti műhelyeket 1988-ban elindító Cinke Ferenc emléke előtt is tisztelegnek. Az előjáró hozzátette, azt kívánja, hogy a terem teljen meg élettel, inspiráló beszélgetésekkel és büszkeséggel. A gyűjtemény hivatali munkanapokon 9 és 15 óra között ingyenesen látogatható. A belépéshez szükséges kártyát a földszinti portál lehet elkérni. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahar Pesz Nép Kft. Egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek, közölte a társaság honlapján. Azt írták, július 22-ig a fővárosi nappali hopon menetrendszeri vonal nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett szünetel a Budapest-Szentendre, a Dunakanyart érintő Visegrád-Esztergom, valamint a visegrádi körút, továbbá az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó is. A menetrend szerint egyéb budapesti opciók továbbra is várják a vízi utazásra vágyókat. Idős ember halt meg lakástűzben Teresként, közölte a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton elmondta, szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy bemutcai családi ház egyik belső szobájában lángok csaptak fel, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági lánglovagok aktív égést már nem észleltek, így átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tisztségviselő hozzátette, a ház idős lakóját a bejelentéstevő hozzátartozók még a mentőegységek megérkeztek. Előtt kivitték a füstelterítődött helyiségből, de olyan súlyos mérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Sikeresen szerepeltek a balassagyarmati Badisz VSM motorosai a hétvégén. Többek között a Nógrád Sipekiek által Kunmadarason megrendezett 24 órás veterán megbízhatósági versenyen. A csapat 471 kört tett meg egyetlen járművel a 3950 méter hosszú pályán. Ezzel kategóriájukban a legjobbak lettek.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is találkozhatnak a sofőrök trafipaxszal. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.
5: Ez egy régi, de puccos körgangos ház volt a belvárosban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Sulyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt. Jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződése, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárca vezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Valaki felmászott egy tehervonat egyik kocsijára Rákosszentmihály állomáson, ám mivel a MÁV ott dolgozó alkalmazottai észrevették, azonnal áramtalanították a felső vezetéket, így az ismeretlen nem kapott áramütést, írja a cég vezérigazgatójának bejegyzése alapján a Telex. Az illető nem sérült meg, leugrott a szerelvényről, majd elmenekült, de később elfogták a rendőrök. A mostani eset mindössze alig több mint két héttel azután történt, hogy tragikus balesetet szenvedett egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány, akik Budafokháros vasútállomáson másztak fel egy vagon tetejére. Mindketten súlyos égési sérüléseket szereztek a magas feszültség miatt. A fiú a helyszínen életét vesztette, a lányt kritikus állapotban szállították kórházba, miután teste 70%-a megégett. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is találkozhatnak a sofőrök trafipakszal. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 21-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a saknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Megtalálták a Sirály 1 szárnyas hajó roncsdarabját a Dunamedrében, Bécs alatt, írja a Telex. A járművet 1962-ben helyezték üzembe, a szovjet gyártmányú rakétatípusú vízi jármű 1983. szeptember 5-én Fishamen térségében körülbelül 70 km/h sebességgel nekiütközött egy Vilnius nevű tolóhajó kötelékének. A tragédiában két utas, egy osztrák és egy brit állampolgár életét vesztette, 33-an megsérültek. A kapitány összeomlott, cselekvőképtelenné vált, az első tiszt súlyos felsérülést szenvedett, a süllyedő testet végül a gépüzemvezető futtatta partra. A Sirálynak 1963-ban már volt egy kisebb balesete, amiután még helyreállították, de az 1983-as katasztrófa után szétbontották. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Megtalálták a Sirály 1 szárnyas hajó roncsdarabját a Dunamedrében, Bécs alatt, írja a Telex. A járművet 1962-ben helyezték üzembe, a szovjet gyártmányú rakétatípusú vízi jármű 1983. szeptember 5-én Fishamen térségében körülbelül 70 km/h sebességgel nekiütközött egy Vilnius nevű tolóhajó kötelékének. A tragédiában két utas, egy osztrák és egy brit állampolgár életét vesztette, 33-an megsérültek. A kapitány összeomlott, cselekvőképtelen lenné vált. Az első tiszt súlyos felsérülést szenvedett. A süllyedő testet végül a gépüzemvezető futtatta partra. A Sirálynak 1963-ban már volt egy kisebb balesete, ami után még helyreállították, de az 1983-as katasztrófa után szétbontották. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.
3: Várnak a mosolcsalva.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali idej alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Megtalálták a Sirály 1 szárnyas hajó roncsdarabját a Dunamedrében, Bécs alatt, írja a Telex. A járművet 1962-ben helyezték üzembe, a szovjet gyártmányú rakétatípusú vízi jármű 1983. szeptember 5-én Fishamen térségében körülbelül 70 km/órás sebességgel nekiütközött egy Vilnius nevű tolóhajó kötelékének. A tragédiában két utas, egy osztrák és egy brit állampolgár életét vesztette, 33-an megsérültek. A kapitány összeomlott, cselekvőképtelen lenné vált. Az első tiszt súlyos felsérülést szenvedett. A süllyedő testet végül a gépüzemvezető futtatta partra. A Sirálynak 1963-ban már volt egy kisebb balesete, ami után még helyreállították, de az 1983-as katasztrófa után szétbontották. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.